Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 27-én, hétfő hajnalban, homokora késői műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely Alexandre Dumas francia írótól származik. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon. Első óránkban Isten tiszteletet sugárzunk. Második óránkban felcsendül a nap áitata, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ, valamint a pinteki lélek hangoló rovat. Harmadik órában irodalmi kincsek műsorunkat hallgatjuk újra. Tartsanak velünk, ha tehetik. Isten tisztelet következik, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Irisztelepi Református templomban. Ígét hirdett Farkas László lelkipásztor.

a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 158. énekünket énekeljük Isten dicsőségére. Isten tiszteletünk kezdetén tehát a 158. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a 149. Zsoltár első 5 versében. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael! Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére énekeljük a 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. verseit. A 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. versével dicsérjük az Urat. Az első vers itt kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem.

Csendesedjünk el imádságra. Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy ezen a napon ismét a te színed előtt állhatunk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell először keresnünk téged, hanem te keresel bennünket szereteteddel. Te akarsz ma is megszólítani ígéd által, hiszen te gyűjtesz össze bennünket egy közösségbe. Köszönjük ma is a templomi közösséget, és köszönjük azokat is, akik a rádió vagy az interneten keresztül kapcsolódnak be az Isten tiszteletbe. Bár különböző helyeken vagyunk, ugyanaz az ige szól hozzánk, és ugyanaz a Krisztus köt össze bennünket. Urunk, ígéd elé állunk, és ismered szívünket, gondolatainkat. Te látod örömeinket és terheinket, erősségeinket és gyengeségeinket is. Köszönjük, hogy nem azt várod el tőlünk, hogy előbb tökéletesek legyünk, hanem kegyelmeddel, szereteteddel lehajolsz hozzánk, felemelsz bennünket. Nyisd meg most szívünket a te ígéd előtt. Vezess bennünket Jézus Krisztushoz, a megfeszítetthez és a feltámadotthoz, akiben reménységet ajándékoztál nekünk. Szent lelked által taníts, vígasztalj és formálj bennünket akaratod szerint. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket és együttlétünket a Jézus Krisztusért. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére, Isten ígének és az ige hirdetésre készülve a 348. énekünk első 4 versét énekeljük. A 348. énekünk első 4 versét énekeljük ige hirdetés előtt, az 5. pedig ige hirdetés után. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszólít bennünket, és az írva található a 149. Zsoltár első versében. Hogy a fent megnevezett helyen miként van megírva Isten igéje, felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicséretet a hívek gyülekezetében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Szeretettel köszöntöm a templomban jelenlevő testvéreket és mindazokat, akik a rádió vagy az interneten keresztül bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe és a közösségünkbe. Bár különböző helyen vagyunk, mégis Isten igéje ugyanúgy szólít meg bennünket, és ugyanúgy szól hozzánk, és ugyanúgy hív magához, ami mennyei édesatyánk. Az elmúlt időszakban a Zsoltárok könyvét olvastuk, az előző vasárnap a 142. Zsoltárból szólított meg bennünket az Isten, és ott a Zsoltárírónak a hangján keresztül ismertük meg az emberi életnek a szorongatott élethelyzetét, és azt, hogy hogyan kiáltott ő maga is az Istenhez. Nem rejtette el az ő fájdalmát, hanem kiöntötte az Isten szín elé. Ma pedig a 149. Zsoltáron keresztül szólít meg bennünket Isten, és szólít fel bennünket az Isten dicséretére. Ez a Zsoltár egy kicsit különböző, a hangnemében is az előző Zsoltár hangnemében, hiszen ez a dicséretnek a hangja. Nem azért, mintha a nehézség már elmúlt volna az emberi életből, és nem is azért, mert az ember megtalálta volna mindenben az ő boldogulását, hanem azért, mert felismerte, hogy az Úr hűsége nem lankadt feléje. És minden próbában mellette ott van az Isten. És azt hiszem, hogy az emberi életünk egyik nagy felismerése minden élethelyzetben ez, talán a legdrágább, hogy az Isten velem van. Nincs távol tőlem az Isten. Mert ezt a közelséget nem csak a zsoltároknak, az íróinak az életében láthatjuk meg, hanem a mi mindennapi életünkben is. A magunk harcaiban, küzdelmeiben, erőtlenségeiben megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Isten. Ezért ennek a Zsoltárnak a hangneve egészen különbözik az előző 142. Zsoltárnak a hangnemétől. Hiszen így is szólít fel bennünket, és mindazokat, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Na most, amikor ezt halljuk, akkor néhány kérdés felmerül bennünk, hogy hát, hogyan is énekeljünk mi új éneket? De vagy mi adja meg ennek az éneknek az alapját? Mi a témája, ami szerint nekünk énekelnünk kell? Hiszen a mindennapi életben nagyon sokszor nincs okunk az énekre. Nagyon sokszor elcsügged az ember, és inkább panasszal van teli az emberi ajkunk. És ha az emberek között járunk, akkor azt látjuk, hogy az ember, ahelyett, hogy inkább dicsérni és magasztalná az Istent, olyan életet él, mint amelyben az Isten eltávolodott tőle, pedig nem távolodott el az Isten tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik eltávolodtunk az Istentől. Utána ott van a másik nagy kérdés, hogy hogyan lehet az új élet éneket megfogalmazni az életünkből, amikor nem könnyű az emberi életünk. Tele van nehézséggel. Nincs semmi új a nap alatt, ugye olvassuk a Szentírásból, és ezek a nehézségek mindig visszajönnek. Megpróbálnak bennünket. Na most ezekre a kérdésekre keressük ma Isten szín előtt a Zsoltárossal, és mindazokkal, akik együtt figyelünk ma Isten igéjére a feleletet. És ebben a Zsoltárban nagyon szépen így is mondhatnánk, öt rövid, tömör üzenetben meg van fogalmazva mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hát elsősorban ugye ott van az első nagy üzenet, hogy az új ének forrása az Isten cselekedetéből fakad. Tehát
amikor felszorít bennünket a zsoltáros arra, hogy énekeltek az Úrnak új éneket, ez nem az emberi lelkesedésünkből kell fakadjon, hanem abból a hit tapasztalatból, hogy velem van az Isten. Nem is a mi erőnknek a fiktogtatása ez az új éneknek a megfogalmazása, hanem inkább így is mondhatnánk, az Isten gondviselésének, jelenlétének a valóságos megélése. És hogy ezt jobban megértsük, hát hadd lássunk néhány példát. Ugye az Ószövetségben Izrael azért énekel, mert Isten megszabadította őt. Hányszor gondban és bajban az Istenhez fordulunk mi magunk is. És milyen jó az a tapasztalat, amikor érezzük, hogy az Isten megszabadít bennünket. Úgy tele van a szívünk hálával és köszönettel. Utána ott van Máriának az éneke is. Ő azért magasztalta az Urat és az ő Istenét, mert kegyelmével meglátogatta őt. Isten kegyelmével lehajolt hozzá. Mi pedig, Krisztus népe, azért magasztaljuk és dicsérjük az Istent, mert Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. Megmutatta irántunk való szeretetét. Mert Krisztus keresztje az Isten szeretetének a tükre. Tehát a dicséret mindig Isten cselekedetére adott válasz. Megtapasztalom az Isten gondviselését, hálás a szívem, és akinek a szíve tele van hálával, az dicséretet énekel. Éppen ezért az éneklés tehát az nem az emberi, úgymond, produktumunk. Nem mi találjuk ki ezt, hanem belülről a hála és a Szentlélek formálja ezeket a szavakat, hogy az Isten szín elé vigyem az én köszönetemet, hogy magasztaljam az Istent. Lehet, hogy nem változik meg az élethelyzetem, mert maradnak az életemben a próbák, a nehézségek, a gondok, a bajok, a betegségek, de ezek között megtapasztalom az Istennek a jelenlétét, és ez nekem biztonságot ad. És ez a biztonság pedig hálára késztet. Akkor születik meg tehát az új ének az emberi szívünkön, az emberi ajkunkon, amikor felismerjük, hogy Isten velünk van. És ez a felismerés talán az emberi életünknek az egyik tartó pillére. Ami hitünknek az a sziklája és bástya, amire rá tudom építeni minden nap az életemet. Amikor minden élethelyzet között meg tudom fogalmazni azt, hogy az Isten velem van. Hogy az Isten nem távolodott el tőlem. És az Isten jelenléte új reménységet ad nekem. És ott, ahol ez az új reménység jelen van az ember életébe, ott megerősödik az emberbe a bizalom. Mégpedig az Isten felé. Hiszen naponta éli meg az Isten jelenlétét az ember. És a bizalomban ott van az a hála, amelyről már szóltam, amely mindig arra bíztatja az embert, hogy köszönetet mondjon az Istentől kapott gondviselésért. Vajon meg tudjuk-e fogalmazni ajkunkon az Istennek a köszönetét? A háláját? Mindazért a reánk fordított gondviselését, amelyet naponta megtapasztalunk? Vagy nagyon sokszor a hála helyett elmarad a köszönet, és egy egész más dolog születik meg az emberi életünkbe. Az önmagunkban való bizalom. Utána ott van, ami nagyon fontos, hogy az új ének az emberi életünkből egy bizonyos tőből és tudatból és tapasztalatból fakad. És ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. És az ő feltámadása. Mert mi a Zsoltárt már így olvassuk, ma élő keresztények. Még a Zsoltáros abban a korban és abban az időben nem látta Krisztus szenvedését, nem látta Krisztus keresztjét. De mi már láthatjuk. És az ő keresztjén, az ő győzelmén keresztül nézhetjük és vizsgálhatjuk az egész emberi életünket. Akkor, amikor a Zsoltáros új énekről beszél, akkor az Isten szabadítását tárja elénk.
hogy megszemléljük, megnézzük, bele tudjunk mi is pillantani az Istennek ama nagy titkába, amit a Krisztus keresztje által végrehajtott. És talán a legnagyobb újének ott született meg, és ott születik meg, ahogy az ember szemével, gondolatával megfogalmazza azt, hogy semmi reménységem nincs, és Isten mégis kaput nyit a reménységre. Megláthatja az emberrel a reménységet. És hogyha a Krisztus keresztjére nézünk, akkor a nagypéntek és a golgotai kereszt halála kívülről úgy látszik, minthogy az Isten veszteségét jelenteni. De elérkezik a húsvét hajnala. És az Isten feltámasztja a Krisztust, legyőzi a halált, és Isten kimondja a halál felett az utolsó szót, győz az élet. Ezért mondja nagyon szépen egy hitvaló énekünk, hogy nincsen szívem félelmére, néznem sírom fenekére. Mert Krisztus feltámadott. Ő az első zsenge, és hitvallásunk szerint ott van, ül az Isten jobbján, és szüntelenül könyörgésével közben jár életünk. Ezért az ő keresztje jelenti számunkra azt a biztos tudatot, hogy Isten nem hagyott magamra engem ebben a világban, hanem velem van. Különben, ha nem ezt éreznénk, akkor a kereszt az Isten kudarcának a jelét jelenteni. De nem ezt jelenti, hanem az ő szeretetének legmélyebb kinyilatkoztatása. Legmélyebb kinyilatkoztatása. Ezért is nevezzük a Máté 3.16-ot, a Biblia, így is mondhatnánk, magjának vagy szívének, amelyben Isten igéje így fogalmazza meg az ember felé való lehajlását, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a reménység élő reménység. Tehát Krisztus él, ő győzött, és ezért mondhatjuk ki, hogy nem a bűn mondta ki az utolsó szót az emberi élet felett, nem is a halálé az utolsó szó, nem a kísértőjé, aki nem hagyta Krisztus még a kereszten sem békében, hanem az utolsó szó a Krisztusé. Az Isten szava. A feltámadott Krisztusé. És ezért van nekünk reménységünk az új énekre. Utána van egy másik nagy üzenete ennek a mai zsoltárunknak. Amikor azt olvassuk, mert Isten gyönyörködik népében. Feltesszük úgymond csak magunkba a kérdést, hiszen ismerjük magunkat, a magunk korlátait, magunk erőtelenségét, ismerjük a magunk bűnre való hajlamát, és elesett mi voltát. Hogyan gyönyörködhet bennem az Isten? Mit lát bennem az Isten, hogyha ő gyönyörködik bennem? Ha csak az emberi életünkre tekintünk, és a saját életünket figyeljük meg, akkor ki kell mondanunk, hogy nincs bennünk semmi olyan dolog, amiben Isten gyönyörködne. De Isten nem a mi életünkre tekintve gyönyörködik bennünk, hanem a Krisztusban megszereted bennünket, és ha befogadtuk Krisztust a mi szívünkbe, lelkünkbe, ott van a gondolatunkba, ott van a mi terveinkbe, vágyainkba, álmainkba, akkor a befogadott Krisztussal együtt ott van a mi emberi életünkben is az Isten bennünket megragadó szeretete és gyönyörködése. Engedd, testvérem, hogy gyönyörködjön benned az Isten. Fogadd úgy életedbe a Krisztust, mint aki tudja, hogy ő nem csak ennek az életnek, hanem az örök életnek is az Ura. Hogy ne csak ebben az emberi életben legyen reménységünk, mert akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hanem legyen reménységem, legyen reménységed az örök életre nézve is. És ő nagyon jól ismer bennünket. Jobban ismer bennünket, mint ahogy mi ismerjük mi önmagunkat. És tudjuk, hogy rászorulunk az ő kegyelmére. Mert az ő kegyelme nélkül semmit sem ér az emberi életünk. Csak elveszett állapotban vagyunk. No de, ha Krisztusban magához ölelt bennünket az Isten,
akkor újból el kell mondanom azt, hogy az ember életében ott van a köszönet, ott van a bizalom után ott van a hála, és a hálából mindig megfogalmazódik az új dicséret. Mert minden napon megfogalmazom azt, hogy miért van nekem okom, hogy dicsérjem az Istent. És valahányszor este nyugovóra térek, mindig áttekinthetem azt a napot, és megláthatom, hogy aznap Isten milyen formában volt jelen az életemben. És köszönetet mondhatok ezért. És valóban annak az embernek a szíve, amely

elé visszük, és ezekben tapasztaljuk az Isten segítségét, jelenlétét. Utána ott van a másik nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet jelen ez az új ének a mindennapi életünkben. Mi nagyon sokszor úgy gondolunk az emberi életre, hogy ez az élet nagyobb része keserűség és nyomorúság, és aztán majd ott az Isten országába, na ott leszokunk majd örülni és örvendezni. Isten igéje egészen másról beszél. Mert Isten igéje azt mondja, hogy már most a földi életben érzem az örök életnek a kezdetét. És ezért vagyok hálás. Kedves testvérek, a 149. Zsoltán nem arra hív bennünket, hogy forduljunk el, zárkozzunk el teljesen ettől a világtól, hanem arra hív bennünket, hogy ebben a világban maradjunk meg Isten hűséges népének. És ez nem könnyű dolog. Hányszor elbukott Izrael népe is? Hiszen ezt a feladatot kapta ő maga is az Istentől. De az erőtlenségünkben mégis ott van az Isten. És ha már elhívott bennünket az Isten, akkor erőt is ad nekünk a helytállásban. Mert nekünk van egy biztos alapunk, amikor hiszünk, és ez a biztos alap a Krisztusnak a győzelme, amelyel legyőzte a halált, legyőzte a kárhozatot, és amelyel minket újból visszavásárolt, hogy az Isten gyermekei lehessünk a saját vére árán. Éppen ezért nem holmi aranyunkon, ezüstön váltott meg bennünket, hanem az ő vére állán. Sokba került Istennek, hogy megmutassa, kimutassa az ember felé az ő szeretetét. És ez a drága kincs nem úgy, mint a mai kincsek, örökké való. Nem devalválódott. Nem erőtlenedett el úgy, mint ahogyan ma erőtlenednek a földi kincsek és dolgok, hanem ott van, jelen van, és mindörökké, örökké való kincsként mutatkozik az ember életébe az Isten szeretete, Krisztus halála, feltámadása és győzelme. Utána ott van, hogy hogyan van jelen az emberi életünkben ma ez az ének. Hiszen felszólít erre, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Úgyhogy naponta, ahogyan az előbb is mondtam már, naponta tapasztalom, hogy Isten jelen van az életemben, és én válaszként, Isten szent lelke segítségével fogalmazom meg a hálaadást, a köszönetet. Kedves testvérek, nem könnyű megfogalmazni ezt. Mert különböző terheket hordozunk, különböző nehézségekkel találkozunk, különböző a betegségeknek is a sokasága, amely ott van egyen-egyenként mindannyiunknak az életébe. Nem könnyű tehát engedelmeskedni ennek a felszólításnak, mert van, amikor van okunk az örömre, és van nekünk erőnk is, lelki erőnk, hogy örvendezzünk, de valamikor nincs. Lehet, hogy most is van, aki úgy jött ide, hogy oka van az örömre. Lehet valaki most úgy hallgatja az Isten tiszteletet, mint akinek inkább szomorúságra és panaszra van oka. De lehet, hogy sokan, akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet, nem telik többre nekik csak egy panaszra, egy sóhajra, egy rövid imádságra. Mert az emberi életünk megterhelése, próbája és a nehézsége nagyon sokszor kicsavarja az emberi erőnket. Mégis Isten odahajol hozzánk, és amikor odahajol hozzád, akkor megérzed ezt az ő jelenlétét. És amikor megérzed ezt a jelenlétet, akkor megnyugszik a szíved, mert kezébe teszed bizalommal mindazt, amit hordozol. Megmaradnak a terhek, de a súlyát elveszi. Megmaradnak a próbák és a nehézségek, de ezekben erőt ad neked. Mert az Isten a maga jóságával és szeretetével az örömöt és a boldogságot nem távol akarja helyezni tőled, hanem a jelenbe akarja neked adni. És ezt akkor tapasztalod meg, amikor teljes bizalommal rábízod magad. Sok minden szeretné megragadni a mi figyelmünket ebből a világból.
sokkoló híreket hallunk, hiszen már így fogalmazzák meg a hírek szerkesztői,

magukat híreket, hogy lebilincseljék, lekössék a mi figyelmünket. De a legsokkolóbb hír az, ami a Szentírásban van. Hogy az Isten annak ellenére, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szeressen, szeret engem. Mennyire tudja lekötni ez a ma élő embernek a figyelmét? Mennyire tudja lekötni ez a te figyelmedet? És mennyire tud hálára ösztönözni ennek a megértése? Az Isten szeretete nem változik, és hogyha ez a szeretet minden nap felét fordul, akkor megtapasztalhatod azt, hogy Isten fiának a keresztjébe mindig belekapaszkodhatsz. Mert az életednek egy olyan kapaszkodója ez, amelyen keresztül ennek a világnak minden terhét, bűnét, súlyát oda tudod tenni az Isten szín elé bűnbánó szívvel. Hogy Isten bűnbocsánatába részesítsen. Hogy megújítsa az életedet, és az ajkadon az újének, a megfogalmazott újének hálát és köszönetet tudjon mondani ezért. Kedves testvérek, mire tanít bennünket ez a Zsoltár? Arra, hogy minden élethelyzetben bízzuk életünket az Istenre. És mire készted bennünket ez a Zsoltár? Hogy minden megtapasztalt isteni segítségét köszönetet mondjunk. Ha egymásnak meg tudjuk köszönni az önzetlen segítséget, vajon meg tudjuk-e köszönni Istennek az örökkévaló szeretetéből fakadó segítségét, amelyet felkínált az elbukott, bűnben megkötözött ember megszabadítására. Mert ha igen, akkor Krisztus keresztje nem volt hiába való. Krisztus keresztjének a győzelme pedig ma is ebben a világban fényesen tud tündökölni azokba az emberi szívekbe, amelyek rejábízzák magukat. Ha Krisztus értékrendje van jelen az életedbe, akkor az Isten értékrendje valósul meg a mindennapjaidba. Ha a világ értékrendje van meg az életedbe, akkor minden napon mindazt, amit felkínál a világ, te azért küszködsz. Abban hiszel és abban bízol. És nagyon hamar rá kell döbbenj arra, hogy mindazt, amit a világ kínál, mulandó. Egyedül egy dolog az örökké való. Az, amit az Isten felkínál az ő kegyelmébe, amely nem csak ezt a földi életet tudja átformálni, és amely nem csak ebben a földi életben tud értéket jelenteni, hanem az örökké valóság felé vezet, és ez tartalmazza hitben az örök életet is. Hogy akkor is, amikor már nincs erőd, nincs erőm, és amikor már nem tudok új éneket énekelni, akkor is emlékezni tudjak arra, hogy az Isten szeret engem. És ez a szeretet nem változik. Mert ebben nincs változás, sőt, változásnak, ahogyan a Szentírás tanítja, még árnyéka sincsen. Isten örökkévaló szeretettel szeretett bennünket. Felfoghatatlan emberi értelemmel mindez. Éppen ezért kapaszkodj a Krisztusba. Kapaszkodj az Isten szeretetébe, és élj olyan életet, amelybe az Isten gyönyörködni tud. Mert Isten ezért teremtett, hogy megismerd őt, szívből megszeresd, és hogy gyönyörködni tudjon benned, mint engedelmes gyermekébe. Akkor, amikor majd véget ér az Isten tisztelet, és tovább haladunk az életnek az útján, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen éber hitünk, ragaszkodni tudjunk Istenhez, és rá tudjuk bízni magunkat, hogy vezetni tudjon nem csak a földi életünkbe, hanem a mennyei életbe is bennünket. Hogy Isten áldása itt tudjon a mindennapi életünkbe jelen lenni. Hogy az Isten tisztelete tovább tudjon folytatni kint a mindennapi életbe. Így áldja meg Isten mindannyiunknak az életét. Ámen. Isten dicsőségére az előbb énekelt 348. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.

Áldunk és magasztalunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy a nagy rohanásunkban megállhatunk egy kis csendességre, egy imádságra a te színed előtt. Köszönjük neked ma is ígédet, amely ma is megszólított, tanított bennünket. Köszönjük, hogy ismered életünk útját, ahogyan énekeltük az énekben is. Ismered örömeinket, terheinket, erősségeinket, gyengeségeinket, és mégis kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönjük Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat, aki által új reménységet és új éneket ajándékoztál nekünk. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne önmagunk erejében bízzunk, hanem mindig hozzád forduljunk. Amikor örömöt ajándékozol, őrizd meg bennünket a hálátlan szívtől. Taníts meg bennünket hálában és alázatban élni. Amikor próbák között járunk, erősíts bennünket. És Krisztus győzelmének nagyságát mutasd meg előttünk. Amikor elfáradunk, emlékeztes arra, hogy szeretetet hordoz bennünket. Arra kérünk, atyánk, áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, családtagjainkat, és mindazokat, akik ezen az alkalmon bárhol is a világban velünk együtt hallgatták a te ígédet. Add, hogy életünk valóban új énekké legyen, olyan bizonyságtételé, amelyet a Krisztustól hallottunk, és amely róla szól. Legyen a szavunkba hála, a kapcsolatainkért, a tőled kapott szeretetért. Legyen hála a szolgálatunkban, a hűségben, és egész életünkben a Krisztus világosságáért. Dicsőítünk és magasztalunk mindazért, amit kegyelmedből kaptunk tőled. Amikor véget ér ez az Isten tiszteled, arra kérünk, maradj velünk a mindennapjainkban. Tartsd meg bennünk a szeretetet, a hozzád való ragaszkodást, a Krisztus keresztjének a nagyságát, és azt a drága hitet, hogy te minden napon velünk vagy. A megfeszített, a feltámadott és az érettünk mennybe ment Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozunk csöndben magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek, testvérek, mondjuk el együtt közösen a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a perselypénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük ma is a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk szeretettel. Továbbra is hirdetem azt, hogy szeretettel fogadjuk a testvérek adományát a templomunknak a javítására. Isten áldása legyen életünkön és azoknak az életén, akik ma velünk együtt a rádió hullámhosszán, az Agnus rádiónak köszönhetően, valamint az interneten együtt követték az Isten tiszteletet.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 412. énekünket énekeljük. Magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat a 412. énekünkkel, amely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a heidelbergi K.T. bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemmel kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcának világosságát teréád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

Az elmúlt közel egy órában Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Irisztelepi Református templomban. Igét hirdetett Farkas László lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Homokóra későjeli műsorunk második órájában is, Szabó Anita mikrofonnál. Július 27-én, hétfőn, Alexandre Dumas francia író gondolatával köszöntöm Önöket. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. A következő percekben Albert Mária tolmácsolja a nap áitatát, majd dicsőítő énekek szólnak.

Mai áhítatunk címe Igazság és irgalom. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Máté evangéliuma, 20. fejezet, 13. és 10.

Ma Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egyik alkalommal a nagyapámmal kimentünk a családi birtokra földi almát szedni. Több ezer öklömnyi követ szedtünk össze, és egy kis teherautóba dobáltuk. Forró, poros és nagyon kimerítő munka volt. Legközelebb nagyapám újra hívott, hogy szedjünk ilyen almát. Javasoltam, hogy valamennyit fizethetne esetleg érte. Ettől kezdve a munkámért órabért kaptam. Ez így igazságos. A mai történetet a Máté 20-ból zavarba ejtőnek és igazságtalannak találtam. Azoknak, akik egész nap dolgoztak, sokkal többet kellett volna kapniuk, mint akik csak egy órát dolgoztak. De idővel rájöttem, hogy ez a történet az egész nap dolgozóknak az igazságról, a részmunkaidősöknek pedig az irgalomról szól. Az egész nap dolgozók azt a bért kapták, amiben megállapodtak. És ha kevesebbet kaptak volna, az egy órát dolgozók talán elkeserednek, és nem tudtak volna élelmet sem venni maguknak. Most már értem, hogy az igazságosság és az irgalom egy érme két oldala, és ez az érem pedig Isten szeretete.

Imádkozzunk! Istenünk, hadd emlékezzünk mindig arra, hogy az igazságosság és az irgalom kéz a kézben járnak. Ámen!

Ma igazságosan és irgalmasan fogok bánni másokkal. Vallja ezt Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az irgalmasság gyakorlásáért.

Dicsőítő énekeket hallgattunk az előző percekben. A továbbiakban fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Július 27-ét írunk, ez az év 208. szökőévben 209. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 157 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 27-éhez. 1657-ben ezen a napon első Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázták. 1794. július 27-én Franciaországban a forradalmi naptár szerinti második esztendő hőséghava 9-én a Nemzeti Konvent végrehajtja a termidori fordulatot. Radikálisan véget vetnek a jakobinus diktatúrának. Robespierre-t letartóztatják és halálra ítélik. 1909-ben ezen a napon Orville Wright rekordot állít fel. Közel 1,4 órát tartózkodik a levegőben egyhuzamban repülőgépezetével. 1927-ben ezen a napon megalakult a Magyar Revíziós Liga Herceg Ferenc elnökletével. 1949. július 27-én volt az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás. 1955-ben ezen a napon a szovjet csapatok kivonulnak Ausztriából. 1986. július 27-én Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen együttes. 2012. július 27-én a 30. nyári olimpiai játékok megnyitó ünnepsége volt Londonban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1824. július 27-én született ifjabb Alexandre Dumas francia író. 1848. július 27-én látta meg a napvilágot Báró Eötvös Loránd magyar fizikus miniszter. 1877-ben ezen a napon született Dohnányi Ernő magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester. 1899. július 27-én látta meg a napvilágot Karácsony János magyar festőművész. 1910-ben ezen a napon született Kis László amerikai magyar statisztikus, a mintavételi eljárások módszertani fejlesztője, az MTA tagja. 1924. július 27-én született Ruszkai György magyar karikaturista, grafikus újságíró. 1946-ban ezen a napon született Bethlen János közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű televíziós műsorvezető. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kelen Péter Kossuth-díjas magyar operaénekes. 1980. július 27-én született Adorjáni Bálint magyar színész. Adorjáni Bálint Csíkszeredában született. Július 27-én édesapja szobrász, édesanyja építész volt. Családjával 1989-ben költözött át Magyarországra, ahol a Pécsi Tudományegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, közgazdaságtan szakon és jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett. Közben azonban színészként is kipróbálta magát a Janus Egyetemi Színházban, és ottani színpadi próbálkozásainak sikerei nyomán 24 évesen úgy döntött, hogy felvételizik a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemre is. 2004 és 2008 között a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója volt. 2008 és 2017 között a Radnóti Miklós Színház tagja volt. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híresebb embereknek a névsorát, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. 1932-ben ezen a napon hunyt el Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya. 1944-ben ezen a napon hunyt el Ságvári Endre, jogász, baloldali, antifasiszta ellenálló. 1954. július 27-én hunyt el Sebestyén Gyula, kosudíjas tüdősebész. 1967. július 27-én hunyt el Blattner Géza, magyar festőművész, grafikus, bábművész. 1989-ben ezen a napon halt meg Szirtes Ádám, magyar színművész, jászai és kosudíjas, érdemes művész, kiváló művész. 1995-ben ezen a napon hunyt el Rózsa Miklós zeneszerző. 2002. július 27-én halt meg Örvös Lajos, magyar író, költő, műfordító. 2011. július 27-én távozott az élők sorából Kristóf Ágota, magyar író, költő. Szintén 2011-ben ezen a napon hunyt el Molnár Gál Péter, magyar színházi szakember, színházkritikus. 2014-ben ezen a napon hunyt el Mohai András, magyar dobos, jazzzenész. 2016-ban ezen a napon hunyt el Marik Péter, Jászai Mari díjas, magyar színész. 2017. július 27-én távozott az élők sorából Én József, aranydiplomás építőmérnök, vízépítőipari szakmérnök. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. Július 27-ei kalendáriumunkat hallották.

0: kalendáriumot lapoztunk, a következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: A mai napon július 27-én Olga és Liliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Olga germán, orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol, latin eredetű név, jelentése lilium. Köszöntünk tehát a mai napon, július 27-én minden Olga és Liliana nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.

A Kim Novák együttes Gyémánt címdalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata, Hanvaiból felépülő házasság címmel. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen összenövesztelek benneteket, és azt veszitek észre, hogy egyek vagytok.
1: Kocur Tibor és Kocur Mária házassága szétszillált, halálra ítélt kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában.

0: A kultúrházaspárral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy ugye templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy holtomiglan, holtáiglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszélt. Külsőségekre épült az egész. És még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük. De hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk, szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van. De mihez is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben is van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezettek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csinál.

alkalom után, amikor már nem volt senki a templomba, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: Gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép és valaki mellett el tud köteleződni?
1: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással a közös dolgainkkal. És akkor, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
0: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
1: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Biatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egyhetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egyhetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg

0: Hallottam, meg beszéltem is róla, mármint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
1: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
0: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatunkban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam, akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány, de onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyőszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
1: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
2: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Biatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát, de ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbe tettük az életünket, illetve próbáltuk rendbe tenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbe tegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
1: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik féle múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
0: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeseríthet, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem, de ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe. Tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk. Sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni, hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne.

0: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
1: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitre jutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok, meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
2: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélek hangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádiómenü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat, emellett megtalálható a Lélek hangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős a vár a mi Isten.

Az elmúlt fél órában az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát sugároztuk Hanvaiból felépülő házasság címmel. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 27-én hétfő hajnalban, homokora késő jeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Alexandre Dumas francia író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. A következő percekben irodalmi kincsek rovatunkat ismételjük meg Mihály Kuti Hamér szerkesztésében. A 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten többek között a Koltai 80 című kötetet is bemutatták, erről lesz most szó.
3: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat Irodalmi Kincsek rovatunkban. A mai adásban a 13. kolozsvári ünnepi könyvhétre látogatunk vissza. Többek között itt mutatták be a Koltai 80 című életrajzi kötetet is, amely Koltai Róbert színművész filmes pályafutását tárja az olvasók elé, kollégákkal, barátokkal készült beszélgetéseken, visszaemlékezéseken keresztül. A művész életének 80 évében rengeteg filmben, sorozatban és egyéb produkcióban szerepelt. Egyik legismertebb alkotása a Sose halunk meg című film, amelynek rendezője és főszereplője is volt.

Könyvhét nagy színpadán, a Bánfi udvarban most is Gergő beszélgetett a szerzővel, Gál Ildikóval és a főszereplő Koltai Róberttel. A nagy színpadi program részleteit már a vasárnapi beszélgetés című műsorunkban is hallhatták, ezúttal a teljes beszélgetést tárjuk Önök elé. A felvétel elején kisebb technikai hiba hallható, a félbeszakadt mondat lényege azonban érthető maradt. A hiányosságért megértésüket és elnézésüket kérjük.

0: Szervusztok!
1: Szia!
0: Kedves Ildikó, kedves Robert, szeretettel köszöntelek titeket Kolozsváron. Egy év alatt már másodjára.
1: Szuper jó lej!
2: Nagyon jó volt.
1: De még győzködni kell.
2: Október végén voltunk, ahol a színházban is felléphettünk, hála neked. De hát ezt te meséltel esetleg, melyet.
0: Talán egy másik alkalommal, amikor az én életművelet fogják bemutatni. De most Koltai 80 címmel mutatjuk be azt a könyvet, amit Vál Ildikó és Koltai Robert közösen írt. A meglepetés volt.
2: Hát azért tudtam róla, ott ültem a konyhában, miközben a teraszon beszélgetett például a Dés Lászlóval, de tényleg ezt az Ildi csinálta végig az összes nagyon komoly munkatársammal, akik végig kísértek engem a filmes pályán is.
0: Ez nekünk, a közönségnek is egyébként meglepetés, már csak azért is, mert ez sorban a negyedik könyvetek, de az ezelőtti, a Végszót adok, veszek című könyvben Robi azt mondta, úgy nyilatkozik, hogy valószínűleg ez a könyv lesz az utolsó, amelyben visszaemlékezem elmúlt évtizedeimre, pályatársaimra, barátaimra. Hát szerencsére nem így lett.
2: Nem tudtam, hogy még 80 éves is leszek, és ebből az alkalomból úgy döntöttek, hogy legyen egy könyv még, és az Ildi meg úgy döntött, hogy ő ezt megírja.
0: Ildi, és miért a filmekkel foglalkozol ebben a könyvben?
1: Hát képzeld el, hogy az úgy indult, hogy volt, én is úgy gondoltam, hogy a harmadik könyvünk, az valóban közös könyv volt az első három, szóval hogy a harmadik könyv lesz az utolsó. De láttam egy pályázatot, ahol kifejezetten filmes monográfiára lehetett pályázni. A Robinak kerek évfordulója közeledett a 80. életéve. A Sose halunk meg akkor volt 33 éves. Tehát mindenféle olyan évfordulók voltak, amitől azt gondoltam, hogy én beadom ezt a pályázatot. És akkor innentől kezdve már úgy gurultak az események, mert onnan már az is mindegy volt, hogy nyerünk vagy nem nyerünk. A kiadó azt mondta, hogy így is úgy is legyen, ha már van ez a kerek évforduló, úgyhogy onnantól kezdve el volt vetve a kocka. Azt, hogy filmes, azt viszont ez a pályázat határozta meg.
0: 80 év és 80 film, körülbelül ennyit számoltunk össze, de bizonyos filmes adatbázisok akár 138 címet is felsorolnak, ebben valószínűleg a televíziós munkák is benne vannak, és a könyvben megszólaló Grecsó Krisztián kiemeli kivételes munkabírásodat, és azt, hogy képes vagy hosszú ideig 100 fokon égni. Sosem fáradsz el alkotás közben, és honnan ez a kivételes munkabírás, amire Grecsó Krisztián hivatkozik?
2: Hát még a legnagyobb íróknak sincs mindig igazuk. Ez nem kivételes munkabírás, ez inkább kíváncsiság, szeretet, odafigyelés, mesélni vágyás, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. De hogy ennyi lett, az tényleg csak az éveknek köszönhető, meg a partnereimnek, a rendezőimnek, a színházi vezetőimnek, mert hiszen a film és a színház azért összefügg.
0: És hogyha egy kicsit matekezünk is, akkor egyértelmű, hogy a 80 évből az első 25-öt, amíg a gyermekkorodat, ifjúkorodat töltötted, azt nyugodtan levehetjük, tehát a fönnmaradó 55-60-ban sikerült ezt a 138 címet, vagy bármennyit is összehozni. Vannak emlékeid az első filmes szerepeidről? Meghatározóak voltak, vagy ott még kis szerepeid voltak?
2: A legelső szereplésemről az a háború után, lakógyűlésen föltettek egy sámlira, és a következő verset mondtam el, hogy ma még kicsi vagyok, holnapra nagy leszek, elvtársaim, várjatok rám, én is köztetek leszek, sújtsunk le a rombolókra, mentsük meg a magyar hazát, mert amíg mi győzni fogunk, győzni fog a köztársaság, szabadság, és leestem a sámliról. Tehát így kezdődött a pályafutásom.
1: De a Gergő azt is kérdezte, hogy az első filmszereped is arról van egy ilyen nagymamás történeted? Hogy
2: nagymamás... Ja igen, a legelső nagyobb filmszerepem a Princa katonában volt, azt hiszem egyik első magyar sorozatfilm.
0: Ernyei Béla a főszereplésével.
2: Pontosan, igen.
1: Mindenki szerelmes volt belé? Te hogy nem?
2: Én nagymamám
1: is. Robi nem, oké. Okay.
2: Elég az hozzá, hogy a nagymamám nem jól hallott már sajnos, meg nem jól látott, tehát ez a kettő volt. És amikor bejött egy szovjet tank a filmbe, akkor elsírta magát, hogy drága kisapám, azt hitt, hogy ez én vagyok. Hát most egy ilyen poén jutott csak eszembe.
0: ebbe a beszélgetésbe most egyrészt egy könyvbemutatót, de másrészt egy életútbeszélgetést is össze kell gyúrnunk, és Nógrádi Gábor egy idézetét fogom felolvasni a könyvből, ami a könyvben is megtalálható, ő ugye a Sosem halunk meg forgatókönyvírója. És azt írja, hogy számomra nagyon megható. Én az a gyerek vagyok, akit a szülei bezártak, mert elmentek dolgozni, és nem tudják kire hagyni, mert a nácik megöltek mindenkit, akire lehetne hagyni. És tulajdonképpen azóta is be vagyok zárva, jól el vagyok a szobámba, amíg a szüleim értem jönnek, és kinyitják az ajtót. Elmeséléseid és interjúidat végighallgatva, neked azért némileg más gyerekkorod volt, és soha nem hagyott ki, hogy édesapádat szóba hozd, illetve azt a milliót, amit ő teremtett sportvezetőként és kultúraszervezőként.
2: Ő annyiban volt kultúraszervező, élvonalbeli sportvezető volt. Volt egy ilyen város régebben, amit ma Dunaújvárosnak hívnak, annak idején Sztálinváros volt. Sőt, azzal a feladattal küldték le, hogy csináljon ott egy NB1-es futballcsapatot. És ez az ember csinált NB1-es futballcsapatot, viszont úgy mondott verset, és higgyék el, nekem nem túlzok, mint a leges legnagyobb színészek. Pedig az utca nevelte, négy elemit végzett, egy kész könyvtár volt a feje, főleg magyar versekből. És fantasztikusan mondta. Tehát azóta tudom, amióta ő az apám, már pedig volt, már nem él sajnos, úgy tudott például egy szünetet tartani, egy csöndet, hogy még a legnagyobb zaj is elnémult a nézőtéren, hogyha ő tartott egy szünetet a versben, ahol helye volt, ahol kellett az a szünet. Tehát én egy ilyen közegben nőttem fel, pedig futballvezető volt. Imádta Petőfit, a verseket. Hát, ha megengedik, szabad elmondanom egy verset? Megkérdezhetem önöktől, hogy ki az, aki ismeri Petőfi Sándor Péter bátya című versét? Ismeri? Nem a Petike Vörös Marti Mihálytól, vagy? Jó, akkor bocsánat. Általában nem szokták ismerni, én megkérdezem, és utána el szoktam mondani, hogy egy futballvezető hogy mondott annak idején nekem, gyereknek, egy ilyen gyönyörűséges Petőfi verset. Petőfi Sándor, Péter bátya. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötélre, 20 legény ment maga jó szántából. Zászló alá az Eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell? Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely, nem királyért hadakozunk mostan? A hazáért fogunk állni sorban, nem királyért, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága, megyünk 20-10 helyet, és ha kell, utánunk még 2-szer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen, az újoncok a falu közepében, körülöttök fiatalok, vének, egy gyülekeznek búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természet rende. Isten őket már így teremtette, s ők szegények erről nem tehetnek. Hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenniük és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás, rivás. Ej, hanem úgy csak korán se rít más. Egynek sem volt oly nedves kötélye, mint Kelmednek, szegény panna néne. Hogy ne sírna? 3 fia vagyon, mind a 3 szép szállegény nagyon, s mind a 3 be vagyon sorozva katonának, s ott állnak a sorban. Hagyd el, anyjuk, hagyd el már. Szól kérve Péter bátya panna néni férje. Hagyd el, anyjuk, elég ebből ennyi. Nem is illik ennyit keseregni, nékem is, ahogy fiaim, mint néked. Azért mégse síratom ám őket, sőt, örülök, hogy nevemmel hárman lesznek ott a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim! Ha megjöttök a háború végén, nagy kedvem lesz. És ha oda vesztek, fáj a szívem majd, de nem reped meg, szép halál, a szabadságért halni, ahogy én azt el tudom gondolni. Legszebb halál az a csatatéri, ahogy azt az én eszem föléri. Menjetek hát, életbe halálba, fegyveritek legyenek megáldva, hogy szabadság ragyogjon majd rajtok. Máskülönben? Jobb, hogyha ott maradtok. Az újoncok útra kerekedtek, jó kedve volt a jó gyerekeknek, s úgy mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya, hát kendet mi lelte? Olyat sóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz utána az újonc seregnek, és íme könnyei peregnek. E hát vége a sok cifra szónak, addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúkmadár lett a vitéz oroszlán, csúfolták az öreget keményen. Hogy hát ő csak szóval győzte légyen, de az öreg bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, az csak úgy magában mormogta el haza ballaktában. Mennek ők, és maradni kell nékem, itthon maraszt göthös öregségem. Szabadságot vesznek drága áron, s én ne legyek a véres vásáron, én itthon csak kézportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jól esik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord, mégis vesztem volna el inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát. Elvágnám a két kezem, két lábom, ha tudnám, hogy nem vágom hiába. Ha helyette más, erős, új nőne, hogy mehetnék majd a harcmezőre. Bocsánat, csak a színpadon vagyok valahogy, úgy érzem, hogy valamit kell csinálnom.
0: Azt hiszem, hogy értékesebb időtöltés ez, mint hogyha a kérdésekre válaszolnánk.
2: Válaszolunk mindenkit.
0: Ildikó, te láttad már ezt a színészi formátumot úgy igazán kétségbe esni, akár színpadon, akár a magánéletben? Amikor nem jön a szöveg, amikor nem jön be a
1: kolléga.
0: Nem
1: mondod, ez hogy jutott eszedben a hát, ilyen elő nem fordul. De láttam. Sőt, a Robi akkor is feltalálja magát, amikor mondjuk nem jön a szöveg. Volt például, ezt elmesélem, jó? Volt például egy olyan helyzet, amikor a Lovagias ügy című előadást játszottuk, én voltam a rendező, és játszottuk a Szarvasi vízi színpadon, amikor a Robi egyszerűen bejött egy olyan jelenetbe, amiben nem volt semmi dolga. De hát ha már bejött, ugye nem mondhatta, hogy bocs, tévedtem, és kimegy, úgyhogy bent maradt, és elkezdett beszélni. Mondott valamit, a kollégák válaszoltak valamit, ő meg kicsit így kuncogtak, de hát ez történt. Én meg fönt ültem a nézőtérnek a tetején a technikusnál, és mint egy őrült elkezdtem lerohanni hátra, hogy nem mintha bármit tudnék csinálni egyébként. Forgószínpad volt, bementem a színpad háta mögé, és ott volt a forgószínpadnál az asztalon a szövegkönyv, és fölötte a kétségbe esett súgó. Így lapozgatta, és próbált egyetlen mondatot keresni, amit ha besúg a Robinak, akkor a Robi ki tud jönni. Úgyhogy ő nem egy kétségbeesős fajta, nem.
2: Hogy miért mentem be, azt ne kérdezzék.
0: Bár úgy tűnik, hogy ez a pálya nem indult annyira gördülékenyen, mint ahogy ezt a gördülékenységet ma látjuk. Éppen ma találkoztam azzal a felvezetővel egy interjútban, hogy minthogy elsőre nem vettek fel a színművészetire, egy kereskedelmi iskolába jártál, ahol Demján Sándor is osztálytársad volt, a későbbi multimilliómos, aki a...
2: Milliárdos,
0: oké, aki a művészetek palotáját is építette, és azt mondod magadról, miután aztán fölvettek a főiskolára, és olyan nagyhírű és méltán ismert kollégáid voltak, mint Molnár Piroska, mint Vencel Vera, mint Kis István, a későbbi barátod, aki a Szamba című filmet is ihlette. Tehát, hogy nem voltál egy Romeo alkat. És azért kerültél Kaposvárra, mert oda szépen te eltemetkezni mentél. Hát, mesélj erről az időszakról.
2: Akkor még nem voltam Romeo alkat, csak később lettem az. Valóban, amikor a Kaposvári Színházba lekerültem, akkor az ország egyik elismerten legrosszabb színháza volt. Nem attól lett jó, hogy én lementem. És hát az a könyvben benne van, sok-sok apró dolog járult hozzá, meg nagyobb dolog. Olyan rendezőkkel dolgozhattunk, olyan színésztársakkal, akik az ország egyik legrosszabb színházából 10-15 év alatt, tehát nem percek alatt, valóban egy olyan színházat hoztunk létre, hoztak létre, amiről ma is beszélnek. Tehát a Kaposvár az egy fogalom lett, színházi fogalom. És erre nagyon büszke vagyok, hogy ebben benne voltam, és az egyik induló tag.
0: Mondasz néhány kollégát, akik oda gyűltek abba a színházi műhelybe?
2: Hát egyáltalán Zsámbéki Gáborral mentem le, később Aser Tamás, most a rendezőimet mondom. Jobbnál jobb rendezők, Szőke István, Gotár Péter, Gazdag Gyula, aki filmrendező is. Tehát igen erős csapat jött össze, és évtizedek alatt ma már ez egy fogalom kimondani azt, hogy kaposvári színész volt.
0: És ezt a szép életkort megélve, tudod már a titkát annak, hogy mi a jó színészet? Hogyan kell jól színházat csinálni?
2: Arra egy élet szerintem kevés, hogy az ember határozott választ tudjon adni. Jó csapat kell mindenképpen, és kemény munka. Kemény munka, kemény szeretetteljes munka. És hát nem árt néhány zseniális rendező, akik mind megvoltak Kaposváron.
1: Csak azt akartam mondani, hogy szerintem ma már ritka az olyan közösség, mint az akkori kaposvári volt. Egyrészt politikailag is ritka az a fajta működő közösség, amit hagynak is, meg nem is dolgozni. Ma már szerintem ilyen nem nagyon van egyrészt. Másrészt ott a színházból nem volt hova menni. Befejezték a próbát este 10-kor, és még éjjel 1-ig, 2-ig, 3-ig, ha eszükbe jutott valami, akkor fölmentek és kipróbálták. Szóval ez szerintem sem az a fajta szemlélet, sem az egymás szeretésnek az a új foka, hogy mi most itt együtt a semmiből létrehozunk valamit, ami eddig nem volt. Ez ma már szerintem kövezzenek meg nem nagyon van. Tehát ott azért volt egy hely, nevezzük úgy, hogy egy történelmi helyzet, ami szerintem ma már egyszerűen ritkaság számba megy, vagy talán nincs is.
0: Elhangzik a könyvben, hogy 10-12 előadásban is játszottatok egy évben. Tehát nem volt életetek a színházon kívül?
2: Hát nem igen. Még volt, amikor a bárműsorban is leszerződtünk. Az kegyetlen dolog, mert hát egy bárban nem lehet fegyelmezni a bárban mulatókat. Volt olyan kollégám, aki ebbe majdnem beleőrült, mert rendet, csendet akart csinálni a bárműsor közben. Pedig ott inkább buliznak, ordibálnak, hangoskodnak. Erről egy filmes történetet eszembe, hogyha szabad elmondani. A Sose Aludj Meg című filmemre vagyok a legbüszkébb, hiszen az 33 éves is elmúlt. Még mindig játsszák elég sűrűn a tévék. Szinte nincs olyan magyar ember, aki ne látta volna. A Sose Aludj Meg, amikor bemutatásra került, akkor még nem volt, egyáltalán nem volt Pláza mozi. Akkor a Uránia moziba bemutatták, ott ment nagyon sokáig, és utána évekig játszották a kis mozik. Tehát az akkori 230 ezer néző, vagy 240 ezer, az ma ilyen milliós nézőszámnak felelne meg. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog volt, és...
0: Azt kezdted mondani, hogy hangos a közönség.
2: Igen. Most már itt olyan szép csendes, hogy csak az esőt halljuk. A kis mozik közül a Ben mozi, aki Budapesten járt, az a Margit körúton van a Ben mozi. És már ott ment, és hallottam, hogy ott nagyon jó, mert én általában követtem a filmjeimet. Tehát, hogy megjelentem egy-egy vetítésen, hátulról, oldalról belestem, és a Ben moziból azt hallottam, hogy ott nagyon szeretik Budán a budai néző. Ott ment a film elsősorban, illetve főleg, és benéztem egy este, de akkor már évek, már másfél éve ment a műsorban. Nem tudták levenni, benéztem, és azt vettem észre, hogy a legszebb jelenetekbe benéztem, és azt vettem észre, hogy két fiatal ember, mintha nem lenne elég szép a film legszebb jeleneteiben, azt csinálta, hogy hangosan ordibált, kezébe unikumos üveggel. Az első sorban, és ez egy kis mozi. És akkor történt velem az, hogy nem bírtam ellenállni, négy kézlábra álltam, én a film rendezője és főszereplője, aki hatalmasban ott voltam közeli jelenetben, mikor Gyuszi bácsi a tánc után rosszul lesz a kórházba. És négy kézláb bemásztam az első sor elé a kis moziban, és a két srác közül az egyiknek megfogtam a kezét, aki épp a unikumos üveggel integetett jobbra-balra. Elkaptam kőkeményen, közben ott voltam nagyba a vásznon. És ahogy megfogtam a üveget a kezébe, mondom, miért csináljátok ezt, nem szép ez a film? És a szegény srác azt hitte, hogy delírium. Teljes delírium, meglátta a fejemet ilyen közelről, így belenéztem, nem elég szép ez a film. És sírva zokogva az arcába, mondtam, de! És utána úgy maradt a keze, ahogy az üveget tartotta még a film végéig is. A nézők meg jöttek hálálkodni, de jó, hogy bejöttem. Hát ez csak egy kiemelt sztori, benne van a könyvben. Ez így.
1: Én is szeretnék valamit mesélni egy picit. Nem tudom, hogy ide elérte a híre, akár még ide is elérkezhetett. Nagyjából két évvel ezelőtt volt a Robinak egy... Hát a bulvár sajtó úgy tálalta a dolgot, hogy Koltai Robertet a halál torkából hozták vissza, agyműtétje volt, lecserélték a fejét, mondtak mindenfélét. Valójában annyi történt, hogy... És azért mesélem csak el, mert a következő írás, amit föl szeretnék olvasni, erről szól. Szóval valójában annyi történt csak, hogy egy ilyen agyvízkeringési zavar következtében megingott egy kicsit az egyensúly érzéke, a járásképessége, aztán idővel mindenféle egyéb is fölütötte a fejét. Lényeg az, hogy kellett hozzá egy műtét, egy sönt műtét, ami egy nagyon egyszerű rutin megoldás, és utána két hét múlva már lényegében semmi baj.
2: Azt mondtad, előtte viszont 8 hónapig kezeltek, Parkinson-kórra, de nem az volt.
1: Majd kiderült, hogy ennek semmi köze a Parkinson-kórhoz, de hogy a Robi a kórházban is, Robi, ebből szeretnék mutatni egy pici idézetet, hogy én írtam ugyan, egyes szám első személyben szól olyan, mintha ő mesélni, de a történet az színigaz. Szóval, egyszer még a kórházban voltam, talán közvetlenül a műtét után, amikor egy este a kórterem összes többi lakójával együtt felkerekedtünk, leszaladtunk a lépcsőn, autóba ültünk, és elutaztunk Zalaegerszegre a színházba. Mindegyütt. Még a nővérke is jött velünk. Ott már várt a közönség, de nekem még muszáj volt egy kis soundchecket, hangbeállást tartanom, ezért a betegtársakat megkértem, hogy csitítsák addig a rám váró örjöngő tömeget, amíg beénekelek. Aztán kigyulladtak a reflektorok, én kipattantam a fényárban úszó színpadra, megszólalt a zene is, egyszerre megéreztem, hogy valaki megfogja az zakóm ujját, és rángatni kezdi rólam a ruhát. Engeded el azonnal! Kiáltottam, és kitéptem a karomat a szorításából, mert a zene épp ott tartott, ahol be kellett lépnem. Úgyhogy egy hatalmasat lögtem a támadón, kiszakítottam a karomat a fogságból, és pontos zenei végszóra énekelni kezdtem. Csak hogy a támadó nem adta fel. Újra meg újra rám akaszkodott, és akkor már nem is egyedül, lehettek vagy négyen, öten, rámugrottak, szorítottak minden irányból, végül letepertek, megfosztottak a ruháimtól, aztán elengedtek. És én ott álltam mesztelenül a fényben, jó volt, szólt a zene. Aztán valahogy már újra a kórteremben voltunk, és a nővérke a zuhanyrózsával a kezében folyatta a hátamra a langyos vizet. Én pedig még mindig énekeltem. Másnap a kórterem ideiglenes lakói, akik közben a barátaimmá lettek, lelkesen mesélték a páromnak, hogy remekül szórakoztak, mert zenés tömegverekedést rendeztem, csak mert a nővérke meg akart fürdetni. Ez így volt.
0: Gyuszi bácsi jut eszünkbe, aki betegen is vidám, és nem veszti el a jó kedvét. Ő neked ugye nagybátyád volt.
2: Igen.
0: Azt mondod egy helyütt, hogy neki a történetet megelőzően családja is volt, akit meggyilkoltak. Mit tudunk erről? Mit tudsz erről?
2: Hát a Gyuszi bácsi története az szinte igaz. A szintét azért mondom, mert nyilván az ember, ha egy filmet akar írni, rendezni, játszani, bár Nógrádi Gábornak nagyon sokat köszönhetek, mert ő volt az első az író ismerőseim közül, akik el tudták képzelni, hogy az én lóversenyes nagybátyámról szóló esetleges film meg is születhet tényleg. Úgyhogy a Nógrádinak nagyon sokat köszönhetek, most a nagybátyám pedig, ezt nem tudom igazolni, hogy pont úgy volt, ahogy kérdezed.
1: De itt van a rokonság egyébként, amit az előbb olvastál Nógrádi Gábortól, és ez azért érzetben talán benne van a filmben is, legalábbis a Gábor is azt mondja, hogy igen, hogy itt van a rokonság kettejük között a zsidó ősök tekintetében, a Gábor sokszor azt mondja, hogy neki a Robi ilyen értelemben a testvére, szóval nyilván ezért is találtak ők, vagy ezért, igen, hát valószínűleg ezért is találtak egymásra.
2: Sok írással foglalkozó barátomnak meséltem a lóversenyes nagybátyámról, és hogy milyen filmet látok én magamban. Amit aztán visszaigazolt ez a 30-valahány év, hogy még mindig ott van a film, és hogy Magyarországot képviselhette az Oscar-díjért való versenyben. Nem nyertük meg, azt bevallottam volna. Szóval tulajdonképpen a Nógrádi volt az első, aki azt mondta, hogy jó, próbáljuk meg. Mert mindenki lerázott, pedig nagyon sok író ismerősöm volt már akkor is.
0: Na de te ott rendezőként is debütáltál, hát nem volt túl nagy a feladat? Nem ijedtél meg attól, hogy hogyan leszel egyszerre főszereplő is, és rendezője is a filmnek?
2: Annyira megijedtem, hogy még most se hiszem el, hogy azt én rendeztem. Pedig becsület szavamra, higgyék el.
1: De csak azt akartam mondani, hogy azt is mesélték, akikkel beszélgettem a könyvben, hogy sokszor az volt a metódus, hogy azt mondta az operatőr, meg a technikai rendező a Robinak, hogy játsd el, hogy mit szeretnél.
2: Hát igen, nekem egy órával hamarabb kezdődött a forgatás, amikor végül film lett belőle, mert mindig azt kérte az asszisztens, az operatőr, hogy játsszam el a jelenet, a 40 szereplős jelenetet is. Kivéve a lovakat mondjuk, azt nem kellett eljátszanom. De a jelenetet el tudtam játszani annyira, hogy ők tudják, hogy akkor hova tegyék a kamerát. Mert azzal nem lehet viccelni. Mindig eljátszottam, az nekem is jó volt, mert bemelegítettem a Gyuszi bácsi szerepre. Tehát mire a forgatásra került a sor, már nem jéghideg hajnali állapotban voltam, hanem fölébresztődtem magam.
0: Nagyon sokan megszólalnak a könyvben, a későbbi filmjeit forgatókönyvírói is, az operatőr Mari.
1: Miklós Mari, a vágó.
0: Igen, a vágó, bocsánat. Akiről azt tartott, hogy ő az, aki mindig kivág téged a filmjeiből.
2: Nem mindig, egyszer vágott ki, de akkor nagyon.
0: Akkor meg se jelentél benne.
2: A Zsigmond Vilmos rendezett egy filmet, amiben még elutaztattak engem Izraelbe is, mert ott volt a felvétel, és egyéb okokból a producer nem vette át a filmet, mert hogy ebbe így nem jó, bár én abszolút jól játszottam benne, bocsánat, hogy így dicsekszem, de nem vették át a filmet, mert nem lehetett benne ennyi nem angol szöveg.
1: Azt mondták, hogy az amerikai közönség lusta ahhoz, hogy olvasson, ezért idegen nyelvű szöveg nem lehetett benne. Csak angolul szólalhatott meg minden. Márpedig te ugye magyarul beszéltél.
2: És ezért az én vágómmal, aki később lett vágóm a Sose Aludj Megben, kivágatták az összes jelenetemet. Tehát mintha benne se lettem volna.
1: Te a stáblistán rajta vagy. A stáblistán.
2: Ja, ott rajta vagyok.
0: Körülbelül 5 percünk van még, de a közönségnek is szeretnék lehetőséget teremteni arra, hogy kérdezzen. Hogyha bárkiben van kérdés, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Én most egy kis játékra hívlak titeket, téged. Ha még egy filmet megrendezhetnél, ki az a stáb, akinek mindenképp ott kell lenni, a pénz nem számít. És tulajdonképpen egy feladatra akár két szereplőt is lehet hívni. Úgy értem, két operatőrt, hogy nehogy megharagudjon valaki, vagy zeneszerzőt. Ki rendezné a filmet? Rendeznél még egyet?
2: Boldogan, aki egész biztos, hogy benne lenne, te segítettél nekem, a zeneszerző, Dés László. Tehát ő olyan egyetemes művész, aki minden, amihez hozzászól, abból mindig születik valami. Sokat vitatkoztunk, de irtószigorú, kemény és hatalmas tudással bír, nem csak a zenében. Tehát ha ő mondott valamit, az majdnem mindig ült, vagy állt.
0: Néhány színészt is mondj kérlek, akár kortársat, akár a fiatalabb generációból, akiket te most úgy látsz, hogy meghívnád a filmedben.
2: Akkor lennék boldog, hogyha nem csak úgy emlékeznék például a Csákányi Laci bácsira, hogy velem táncolt át az örök létbe. Hiszen aki látta a filmet, az tudja, hogy a Dajcs bácsi szerepében fenomenális volt. És tulajdonképpen nagyon fáj, de nagyon büszke vagyok rá, hogy eszembe jutott ez a rögtönzés, mert ez nem volt benne a forgatókönyvben. Ott táncolgattak az éjszakai jelenetben, mikor elmegy a Dajcs bácsihoz, elviszi a gyereket, hogy ne égjen le a buliba. Elviszi a Dajcs bácsihoz éjszakai táncórára. És ott mindenki halál álmos volt, a Csákányi Laci bácsi tartotta bennünk a lelket, pedig akkor már nagyon-nagyon beteg volt. És ment a próba a jelenetből, és egyszer csak megvilágosodtam, hogy és improvizatíve azt mondtam a gyereknek, na ülek is apám, majd a Dajcs bácsi meg én, megmutatjuk neked, hogy mi a keringő. És akkor a Csákányi Laci bácsi azt mondta, hogy Gyula, Gyula, soha nem felejtem el a hangsúlyát. És a következő pillanatban teljesen improvizálva, de hát én rendeztem a filmet, tehát megengedtem magamnak, teljesen improvizálva elkezdtünk keringőzni. És tulajdonképpen ezzel ő a más világra keringőzött, mert már a premiért se élte meg, mert hamarabb meghalt, mint ahogy bemutattuk a filmet. Úgyhogy ezért én őt feltámasztanám legszívesebben.
0: Egyet a fiatalok közül is, kit látsz olyan ígéretesnek?
1: Dénes Viktor?
2: Hát azért igazából a Szabados Misi úgy játszott a srác szerepét, a Sose aludunk meg be, hogy az maga volt a csoda szerintem. És csoda volt, hogy rátaláltunk, mert már majdnem ezért nem lett film. Most nem kezdek, mert már mondtad, hogy már kevés idő van. Nem kezdem el, hogy milyen nehéz volt összehozni anyagilag, hogy legyen a film egyáltalán. De amikor már minden megvolt, akkor nem volt még gyerek főszereplő. És megkértem Asher Tamást, a mostani korszak egyik legnagyobb magyar rendezőjét, hogy úgyis mész Kazincbarcikára, ahol volt amatőr színházi fesztivál, ha látsz egy olyan gyereket, aki Máté Gáborra picit legalább hasonlít, akkor szóljál, és tehetséges. Mert ő volt a zsűri elnök Kazincbarcikán az amatőr színházi fesztiválon. És lementem utolsó nap, és ott volt az Asher, mondom, na, találtál? Azt mondja, az ott, az a srác. És mutat nekem egy 2 méter magas, barna bőrű, egészen más formát. Az nyerte a legjobb színészi alakítást. Mondom, de hát ez a srác, ez saját magára se hasonlít. Ezzel mit csinálja? Jó, akkor hívom a Misit. És akkor a Szabados Misinek szólt, hogy, és bemutatta nekem, én meg tudtam, hogy a Misi fogja játszani, akármi van, mikor megláttam, aki játszotta is végül a Imikét.
0: Közben kérdezek még egy utolsó előttit. Az utóbbi 2 éve nagyon sokat járunk Pestre, színházba, és elmentem a Nagymező utcába is, ahol neked lábnyomod van, a Halhatatlanok társulatának tagjaként, és így beleálltam a lábnyomodba, és így rácsodálkoztam, hogy ennek a Robinak ekkora lába van? Hogy történt ez a lábmintavétel?
2: A lábmintavétel úgy történt, hogy...
1: Nem voltunk otthon.
2: Nem voltunk otthon. És megkértem az Ildi fiát, hogy jönnek majd a valamilyen központból, lábméretvevő központból.
1: Egész pontosan jött egy futár egy cipőért.
2: És nem voltunk otthon, és az Ildi nagyobbik fia

0: A Sose halunk megnek a Verg filmje, van egy közös filmünk, aminek a Demencia spotok a címe, de ami a fontosabb, és az is megtalálható a QR kód alatt, hogy ma már nem is tudom hányszor, 8-10-szer levetítette a Magyar Mozi TV csatorna, ilyen formán látható, tavaly nyáron készült közös filmünk, aminek az a címe, hogy Meghalni bárki tud, és bármilyen fura, a Robi egy többszörös gyilkost játszik benne. Ez egy kék szakállú utánérzett történet. Ott kezdődik a mi történetünk, ahol az eredeti történet véget ér, és a Robi benne bizony egy többszörös gyilkos.
1: Illetve van egy készülőben egy másik film is, ugye? Ma este gyilkolunk című.
2: Az egy külön történet, az abban játszom, mint színész.
1: Tehát még láthatunk a Vászton is.
2: Az idős színészek, tehát a Pirandello színész otthonban játszódik, és a bemutatója szeptember végén lesz, azt hiszem, ugye?
0: Október végén, azt hiszem, de már a Veszprémi Magyar Mozgókép Szemle, szóval minden mozgókép fesztivál, ott már volt egy elő-elő-elő bemutatója, és nagyon jól fogadta a közönség.
2: Hát Bodrogitól kezdve 90, én voltam a legfiatalabb, azt hiszem a 80 évben, aki játszik a film. Jordán Tamás, Bálint András.
0: Pogány Judit, Takács Kati.
2: Színész öreg otthonban, az öreg otthon eleve izgalmas hely, és pláne a színészek öreg otthona, akik visszaemlékeznek a pályájukra, meg próbálják egymást megetetni, hogy ő még mindig jó.
0: És hát Kern András a főszereplője, aki egyébként a nyomozó is ebben a filmben, és nem akarom lelőni a poént, de nagyon fontos, hogy noha ez egy krimi, az a kulcsszó, hogy színészek játszanak színészeket. Szerintem érdemes lesz megnézni.
1: Zárásként egy idézetet fogok olvasni. Robi, nagyon kíváncsi vagyok, hogy rájössz-e, hogy ki írta, ki mondta. Minden esetre a filmjeidet megnézve, édesapádat, Csocsó bácsit, Gyuszi bácsit, vagy a te karaktereidet, végig az olvasmány élmény lebegett a szemem előtt, amit Edith Éva Egger, a Döntés című könyv, holokauszt túlélő a könyvében mondta, hogy bár az életkörülményeimet elronthatják, pokollá tehetik, az mégis a belső döntésem, hogy jókedvű maradok, és pozitívan igyekszem nézni a világot. Valaki ezt írta. Szóval mégis jó hinni abban, hogy ez a pozitív, mindenben a jót látó világlátás létezik, csak éppen fordítani kellene a szűrőn. És bizony gyakran nincs is más kapaszkodó, mint ez. Élni segít, élni segítesz.
2: Mi volt a kérdés?
0: Hogy ki írta.
1: És nyilván rólad.
0: Én tudom.
2: Hát súgja. A Súgónak különben nagy szerepe van egy színházban, a Súgónak a próbákon. De az előadásom már...
1: Na de hát ki az, akinek élni segítesz?
0: 1, 2, 3
1: Jó, akkor nyitva hagyjuk a kérdést, és vegyétek meg a könyvet, olvassátok el, Gál Ildikó írta, és Koltai Robertről szól. Köszönjük szépen, hogy nekünk is a vidámságoddal, a filmeiden keresztül élni segítesz.
2: Én köszönöm, hogy ennyien itt maradtak.
0: Nem miattunk, a Ferenczi Gyuriék miatt. Most
2: ja, bocsánat, persze.
1: Köszönjük szépen!

Mai irodalmi kincsek rovatunkban a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott Koltai 80 beszélgetést hallották, amelyben Koltai Róbert színművész filmes pályafutását mutatja be Gál Ildikó. A szerzővel és a színművésszel most is Gergő beszélgetett a Bánfi Palota udvarán. Zárásként hallgassuk meg a beszélgetésben többször megemlített Sose halunk meg című film főcímdalát. A szerzemény Dés László és Bereményi Géza munkája, előadja Presser Gábor. Én ezzel búcsúzom már önöktől, további jó rádióhallgatást kívánok!

0: Irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkat sugároztuk, amelyet Mihálykó Tihamér szerkesztett. A 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten többek között a Koltai 80 című kötetet is bemutatták. Erről volt többek között szó. A továbbiakban a Bagosi Brothers Company dalai szólnak.

A Bagosi Brothers Company dala szólt az elmúlt percekben. Ezzel Homokóra késő jeli műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, hasznos információkkal, krédú hitépítő rovattal és egyéb aktuális anyagokkal várjuk kedves hallgatóinkat, illetve várja önöket, Ungvári Szende munkatársnőm. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Szabó Anitát hallották, a Homokóra mai házigazdáját. A mai napon Alexandre Dumas francia író gondolatával búcsúzom. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Áldott hétkezdést kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 27-én hétfő reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra, híreink következnek.

0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Zoyu az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesüléséért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR-re Piedone és a konzervatív akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsánné Sorin Grindeanu egyaránt 23, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozás Bukarestben jegyezték be tavaly. Ezt követő Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cégbejegyzés a következő területeken történt. Szállítás, raktározás, nagy és kiskereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor szolgálatán keresztül szól ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 34. Zsoltár 16.-17. verseiből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosz tevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy szem előtt vagyunk. Kamerák követnek. Gépeink mikrofonja folyamatosan hallgat minket, és a világhálónak köszönhetően folyamatos adatgyűjtés folyik rólunk. Ezzel szokásaink, érdeklődési körünk, világnézetünk, gondolkodási módunk és még nagyon sok adat elérhető rólunk. Sőt, követni lehet minket, hogy merre járunk. Van ennek sok jó, de ugyanakkor rossz oldala is. Hiszen nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal figyel és ismer bennünket. A jó szándékú tudás segít, gyógyít. Ezért fordulunk a bennünket meghaladó kérdésekkel szakemberekhez, vagy tárunk fel kényes ismereteket magunkról orvosoknak. De ha valakit rossz szándék vezet, minden adat rólunk célponttá tehet. Mennyei atyánk minket teljes megfigyelés alatt tart, még gondolatainkat is ismeri. De ez nem riasztó, hanem megnyugtató. Nem vagyok magamra hagyott gyermek, még akkor is, ha tőle elpártoltam, vagy néha elrejtőzök, és azt hiszem, hogy senki sem lát. Milyen jó, hogy nem fordít nekem hátat sértődötten, hanem tovább is féltő szeretettel kíséri minden rezdülésemet. Tiszteletben tartja, hogy független akarok lenni tőle, de mivel tudja, mennyi veszély vesz körül, titkon folyton nyomomban van. Egyik testvére mesélte, hogy a tengerparton nyaralva családjával természetesen állandóan szemmel tartottak is gyermekeit. Egyszer az egyik elindult önfeled kíváncsiságától ösztökélve, ő pedig rögtön nyomába eredt, tőle kissé távolabb maradva. Nem szólt rá, mert látni akarta, mikor jön rá, hogy túl messze ment el, és teljesen eltévedt. De gyermeke csak ment, nézelődve a sok ember között a parton, olyan sok ideig, hogy végül apja elégelte meg, és rászólt, hogy te tudod, hogy mit teszel? Mennyei atyám szeme, füle folyamatosan felénk van fordítva. Szeretve követ. Kísér minket az eltévedetteket. Közelünkben van, amikor belefeledkezünk elfoglaltságainkba, vagy azt hisszük, ő nem is létezik. Várja, hogy szólítsuk. Kiáltsunk, ha ráébredtünk arra, hogy jelenlétére van szükségünk, vagy éppen megmentő segítségére. Megmentő segítsége Jézus által jött be a világunkba, neve ezt jelenti szabadító. Atyánk neve pedig a vagyok, ami az ő folyamatos jelenlétére utal. Segítő jelenléte azt is magával hozza, hogy a megfelelő időben azoktól is megment, akik az információt, a tudást rossz szándékkal használják. Az Úr orcája gonosz tevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Mert a bocsánat nem csak a terhelő adatok törlését jelenti, hanem miután sokáig időt és lehetőséget adott atyánk a hozzávaló visszafordulásra, hosszantartó türelme után a rossz indulatban megrögzöttektől is mind elveszi szabadságukat. Ézsaiáson keresztül ezt így üzente meg a 65. rész 24. és 25. versében. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén,
így szól az Úr. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy számon tartasz engem mindig, jó indulattal, szeretettel. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Szabad verseny. Antoni de Mello nyomán. Igaz, hogy a szabad verseny és a konkurencia a legjobb teljesítményre készteti az embert? Kérdezték a szociológus diákjai. Ellenkezőleg. Legrosszabb tulajdonságunkat hozza ki belőlünk. A gyűlöletet. Gyűlöletet? Minek a gyűlöletét? Akarták tudni a meglehetősen összezavarodott diákok. Önmagunk gyűlöletét. Mert már nem magunk határozzuk meg, amit teszünk, hanem tetteinkkel, döntéseinkkel a konkurenciára reagálunk. Nem a magunk életét éljük, hanem a szabad verseny él fel minket. Ez pedig az öngyűlölet legrettenetesebb formája. De a szabad verseny biztosítja a haladást. Akkor ez azt jelenti, hogy adjuk fel a haladást? Az egyetlen igazi haladást csak a szeretet biztosítja. Az egyetlen változás, amelyre törekedni érdemes, a szívekben történő változás.

Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Mózes első könyve, 13. részének 8. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad verseny című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Alexandre Dumas, francia író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Nézzük most, hogy mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben hírösszefoglalón következik.
0: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy 3 egymás követő napon 3 drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és a Románia támogatására tervezett intézkedéseket. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. A Románok Egyesülésért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR, Piedone és a Konzervatív Akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Sorin Grindeanu egyaránt 23%, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. Az Országos Cég Nyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozást Bukarestben jegyezték be tavaly, ez követi Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsel megye áll. Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 27-ét írunk, ez az év 208. szökőévben 209. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 157 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 27-éhez. 1657-ben ezen a napon első Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázták. 1794. július 27-én Franciaországban a forradalmi naptár szerinti második esztendő hőséghava 9-én a Nemzeti Konvent végrehajtja a termidori fordulatot. Radikálisan véget vetnek a jakobinus diktatúrának. Robespierre-t letartóztatják és halálra ítélik. 1909-ben ezen a napon Orville Wright rekordot állít fel. Közel 1,4 órát tartózkodik a levegőben egyhuzamban repülőgépezetével. 1927-ben ezen a napon megalakult a Magyar Revíziós Liga Herceg Ferenc elnökletével. 1949. július 27-én volt az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás. 1955-ben ezen a napon a szovjet csapatok kivonulnak Ausztriából. 1986. július 27-én Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen együttes. 2012. július 27-én a 30. nyári olimpiai játékok megnyitó ünnepsége volt Londonban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1824. július 27-én született ifjabb Alexandre Dumas francia író. 1848. július 27-én látta meg a napvilágot Báró Eötvös Loránd magyar fizikus miniszter. 1877-ben ezen a napon született Dohnányi Ernő magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester. 1899. július 27-én látta meg a napvilágot Karácsony János magyar festőművész. 1910-ben ezen a napon született Kis László amerikai magyar statisztikus, a mintavételi eljárások módszertani fejlesztője, az MTA tagja. 1924. július 27-én született Ruszkai György magyar karikaturista, grafikus újságíró. 1946-ban ezen a napon született Bethlen János közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű televíziós műsorvezető. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kellen Péter kossuthdíjas magyar operaénekes. 1980. július 27-én született Adorjáni Bálint magyar színész. Adorjáni Bálint Csíkszeredában született. Július 27-én édesapja szobrász, édesanyja építész volt. Családjával 1989-ben költözött át Magyarországra, ahol a Pécsi Tudományegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, közgazdaságtan szakon és jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett. Közben azonban színészként is kipróbálta magát a Janus Egyetemi Színházban, és ottani színpadi próbálkozásainak sikerei nyomán 24 évesen úgy döntött, hogy felvételizik a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemre is. 2004 és 2008

Most tekintsük át azoknak a híresebb embereknek a névsorát, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. 1932-ben ezen a napon hunyt el Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya. 1944-ben ezen a napon hunyt el Ságvári Endre, jogász, baloldali, antifasiszta ellenálló. 1954. július 27-én hunyt el Sebestyén Gyula, Kossuth-díjas tüdősebész. 1967. július 27-én hunyt el Blattner Géza, magyar festőművész, grafikus, bábművész. 1989-ben ezen a napon halt meg Szirtes Ádám, magyar színművész, jászai és Kossuth-díjas érdemes művész, kiváló művész. 1995-ben ezen a napon hunyt el Rózsa Miklós zeneszerző. 2002. július 27-én halt meg Örvös Lajos, magyar író, költő, műfordító. 2011. július 27-én távozott az élők sorából Kristóf Ágota, magyar író, költő. Szintén 2011-ben ezen a napon hunyt el Molnár Gál Péter, magyar színházi szakember, színházkritikus. 2014-ben ezen a napon hunyt el Mohai András, magyar dobos, jazzzenész. 2016-ban ezen a napon hunyt el Marik Péter, Jászai Mari díjas, magyar színész. 2017. július 27-én távozott az élők sorából Én József, aranydiplomás építőmérnök, vízépítőipari szakmérnök. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. Július 27-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendárium átlapoztuk fel Szabó Anitával. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha kettő főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, 1 evőkanál méz, 1 teáskanál csilipehely, 1 evőkanál olívaolaj és 1 darab lime.

Most pedig lássuk, hogyan kell elkészíteni. A garnélákat sózzuk, borsózzuk, és egy tálban össze kell verjük a mézzel, a csilipehelyjel és az olívaolajjal. 10 percig állni hagyjuk, majd nyásra húzkodjuk a rákokat, és forró parázs fölött, oldalanként 1-2 perc alatt megsütjük. Közben a felvágott lájmot is a grill rácsra helyezzük, és sütés után ebből facsarunk a rákokra. Ízlés szerint körettel vagy salátával tálaljuk.

Most lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, egy evőkanál méz, egy teáskanál csilipehely, egy evőkanál olívaolaj és egy darab lime.

Hogyha ebédre ezt szeretnék elkészíteni, vagyis a mézes csili garnéla nyársót, akkor a pontos leírását megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó étvágyat és jó sütést kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük.
3: A mai napon július 27-én Olga és Liliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Olga germán, orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol, latin eredetű név, jelentése lilium. Köszöntünk tehát a mai napon, július 27-én minden Olga és Liliana nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel apák a Sobradas Campani két dalával is. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat hétfő ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan híreink következnek, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 0264441968-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, és személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és a Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesülésért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR, Piedone és a Konzervatív Akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsánné Sorin Grindeanu egyaránt 23, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozás Bukarestben jegyezték be tavaly, ezt követő Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cégbejegyzés a következő területeken történt: szállítás, raktározás, nagy és kiskereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor szolgálatán keresztül szól ma hozzánk, a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

olvasom Isten igéjét a 34. Zsoltár 16.-17. verseiből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy szem előtt vagyunk. Kamerák követnek. Gépeink mikrofonja folyamatosan hallgat minket, és a világhálónak köszönhetően folyamatos adatgyűjtés folyik rólunk. Ezzel szokásaink, érdeklődési körünk, világnézetünk, gondolkodási módunk és még nagyon sok adat elérhető rólunk. Sőt, követni lehet minket, hogy merre járunk. Van ennek sok jó, de ugyanakkor rossz oldala is. Hiszen nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal figyel és ismer bennünket. A jó szándékú tudás segít, gyógyít. Ezért fordulunk a bennünket meghaladó kérdésekkel szakemberekhez, vagy tárunk fel kényes ismereteket magunkról orvosoknak. De ha valakit rossz szándék vezet, minden adat rólunk célponttá tehet. Mennyei atyánk minket teljes megfigyelés alatt tart, még gondolatainkat is ismeri. De ez nem riasztó, hanem megnyugtató. Nem vagyok magamra hagyott gyermek, még akkor is, ha tőle elpártoltam, vagy néha elrejtőzök, és azt hiszem, hogy senki sem lát. Milyen jó, hogy nem fordít nekem hátat sértődötten, hanem tovább is féltő szeretettel kíséri minden rezdülésemet. Tiszteletben tartja, hogy független akarok lenni tőle, de mivel tudja, mennyi veszély vesz körül, titkon folyton nyomomban van. Egyik testvére mesélte, hogy a tengerparton nyaralva családjával természetesen állandóan szemmel tartottak is gyermekeit. Egyszer az egyik elindult önfeledt kíváncsiságától ösztökélve, ő pedig rögtön nyomába eredt, tőle kissé távolabb maradva. Nem szólt rá, mert látni akarta, mikor jön rá, hogy túl messze ment el, és teljesen eltévedt. De gyermeke csak ment, ment, nézelődve a sok ember között a parton, olyan sok ideig, hogy végül apja elégelte meg, és rászólt, hogy te tudod, hogy mit teszel? Mennyei atyám szeme, füle folyamatosan felénk van fordítva. Szeretve követ. Kísér minket az eltévedetteket. Közelünkben van, amikor belefeledkezünk elfoglaltságainkba, vagy azt hisszük, ő nem is létezik. Várja, hogy szólítsuk. Kiáltsunk, ha ráébredtünk arra, hogy jelenlétére van szükségünk, vagy éppen megmentő segítségére. Megmentő segítsége Jézus által jött be a világunkba, neve ezt jelenti szabadító. Atyánk neve pedig a vagyok, ami az ő folyamatos jelenlétére utal. Segítő jelenléte azt is magával hozza, hogy a megfelelő időben azoktól is megment, akik az információt, a tudást rossz szándékkal használják. Az Úr orcája gonosz tevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Mert a bocsánat nem csak a terhelő adatok törlését jelenti, hanem miután sokáig időt és lehetőséget adott atyánk a hozzávaló visszafordulásra, hosszantartó türelme után a rossz indulatban megrögzöttektől is mind elveszi szabadságukat. Ézsaiáson keresztül ezt így üzente meg a 65. rész 24. és 25. versében. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén,
így szól az Úr. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy számon tartasz engem mindig, jó indulattal, szeretettel. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Szabad verseny. Antoni de Mello nyomán. Igaz, hogy a szabad verseny és a konkurencia a legjobb teljesítményre készteti az embert? Kérdezték a szociológus diákjai. Ellenkezőleg. Legrosszabb tulajdonságunkat hozza ki belőlünk. A gyűlöletet. Gyűlöletet? Minek a gyűlöletét? Akarták tudni a meglehetősen összezavarodott diákok. Önmagunk gyűlöletét. Mert már nem magunk határozzuk meg, amit teszünk, hanem tetteinkkel, döntéseinkkel a konkurenciára reagálunk. Nem a magunk életét éljük, hanem a szabad verseny él fel minket. Ez pedig az öngyűlölet legrettenetesebb formája. De a szabad verseny biztosítja a haladást. Akkor ez azt jelenti, hogy adjuk fel a haladást? Az egyetlen igazi haladást csak a szeretet biztosítja. Az egyetlen változás, amelyre törekedni érdemes, a szívekben történő változás.

Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Mózes első könyve, 13. részének 8. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad verseny című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a napáhítatát. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek továbbá a 0264-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kursz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. A Románok Egyesülésért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a Kursz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR, Piedone és a Konzervatív Akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Colin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Sorin Grindianu egyaránt 23, Krisztián Popescu Piedone pedig 18%-kal. Az Országos Cég Nyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában. 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozást Bukarestben jegyezték be tavaly, ez követő Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsel megye áll. Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi időszak. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassuk meg? És hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Szio Center mentálhigiéniás központ munkatársával beszélgetünk. Riporter Pélvát Kincső.
3: A nyári vakáció a kikapcsolódás időszaka, mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichoszenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást. És a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
3: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
4: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál, például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, itt beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjává.
3: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
4: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
3: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont. Mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
4: A felnőttek számára alapvetően a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
3: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
4: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és

Fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni, és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.

Mai áhítatunk címe: Igazság és irgalom. Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Máté evangéliuma, 20.

Ma Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egyik alkalommal a nagyapámmal kimentünk a családi birtokra földi almát szedni. Több ezer öklömnyi követ szedtünk össze, és egy kis teherautóba dobáltuk. Forró, poros és nagyon kimerítő munka volt. Legközelebb nagyapám újra hívott, hogy szedjünk ilyen almát. Javasoltam, hogy valamennyit fizethetne esetleg érte. Ettől kezdve a munkámért órabért kaptam. Ez így igazságos. A mai történetet a Máté 20-ból zavarba ejtőnek és igazságtalannak találtam. Azoknak, akik egész nap dolgoztak, sokkal többet kellett volna kapniuk, mint akik csak egy órát dolgoztak. De idővel rájöttem, hogy ez a történet az egész nap dolgozóknak az igazságról, a részmunkaidősöknek pedig az irgalomról szól. Az egész nap dolgozók azt a bért kapták, amiben megállapodtak. És ha kevesebbet kaptak volna, az egy órát dolgozók talán elkeserednek, és nem tudtak volna élelmet sem venni maguknak. Most már értem, hogy az igazságosság és az irgalom egy érme két oldala, és ez az érem pedig Isten szeretete.

Imádkozzunk! Istenünk, hadd emlékezzünk mindig arra, hogy az igazságosság és az irgalom kéz a kézben járnak. Ámen!

Ma igazságosan és irgalmasan fogok bánni másokkal. Vallja ezt Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az irgalmasság gyakorlásáért.

A napáhítatát hallották Albert Mária tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Alexandre Dumas francia író gondolatával búcsúszom önöktől, aki 1824-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszonthallásra. Kellemes hétkezdést kívánok!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesüléséért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR-re Piedone és a konzervatív akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Szorin Grindeanu egyaránt 23, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozás Bukarestben jegyezték be tavaly. Ez követi Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cég bejegyzés a következő területeken történt. Szállítás, raktározás, nagy és kis kereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
11: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. Cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
10: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
12: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
10: Presbiter választása jánosi református gyülekezetben.
13: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
10: A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet. A
6: szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
14: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
11: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok. Az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a Kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda vissza hurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy hú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha a szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnába is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
15: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
11: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy még milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár ezt, legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
15: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
11: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak óviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek. Tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk, én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop tábla, annál meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Hát voltunk Ungváron, az ungvári Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresszparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
15: Tehát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
11: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az útközben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
14: Igen, a gyerekek azért a nyelvhatás jegyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemben mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény, az akció keretén belül van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
11: Mi ebbe bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi tesszük tovább a dolgunkat, a kórházban most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körül a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító kiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe is, és így akarunk eljutni minél több gyermekotthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit az ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
15: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
11: Hát én látom, hogy a gyerekek arcát nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott valaki, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben. Még azért nehezebb, mert tekerni kell a tér közben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
15: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
11: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkosszának a motorja, mert mindenki.
15: Gyerekek nem keresik rajta a startet?
11: A felnőttek keresik.
15: Hol kell bekapcsolni?
11: A felnőttek keresik rajta.
14: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
11: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk. Hát, hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámán keresztül, de viszont ezt még kiépülő félben van, tehát, hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak értem, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket már meglévő kapcsolatokból. Hogyha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen így kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
15: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
11: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan óvodáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban felnőttek simán beleülhetnek. Ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát, hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
14: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál nekünk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
11: Köszönjük a meghívást, Isten áldjon mindenkit.
10: Az elmúlt percekben Sipos József, tisztakeresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Erdély. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Pap Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetését, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
1: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Pap Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
2: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
1: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
2: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk ugye a kecskeméti istentisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a békési Szegedi Kis István református gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
2: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
1: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
2: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
1: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
2: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
3: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2020 éve megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi Református Kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az erdélyi egykárkártán belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
1: A program sorozat az hogy néz ki?
3: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diák presbitériumunk a vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anatól kirándulások lesznek. Szombaton egész a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszereda, Csíksomjú, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk meg, beleértve Kisbaconyt, Vibarcsolvát, Vargyas Nagyajtát.
1: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
3: A találkozónak, amikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néha csak államispök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót. Mi vita tudás ösztönzésével, úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt kezdjünk szervezni meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hiszen a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
0: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A Jánosi Református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk. Ismét presbiter választásra került sorra a Jánosi Református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
1: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
0: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasztanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
1: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve

0: be legyenek, hogy szépen rendben zajlanjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
1: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a Jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod is, már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a Jánosi gyülekezetben is.
0: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai alapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejtkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
1: Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
0: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren. A férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntés és hozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek, vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van. És ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
1: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra.
0: A tiszteletes úr mindenkivel elbeszélgetett, mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelöltel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleménye, illetve az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
1: Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
0: Számomra a gyülekezet, ami a közösségében vagyok, vagy

0: amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. Néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra, hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos, és ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
1: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
0: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása, de közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakóni szolgálat a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is mind egy közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
2: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk.

0: Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Valsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
1: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
2: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt Abigail tudja.
3: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
1: És a

0: Akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben, a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
1: Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
0: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be, és mire kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat, és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
1: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült Abigailnek ebből csinálnia, a bűnbeesés története, a világteremtése, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült Abigailnek megvalósítani a Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek, Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
0: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
1: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint ha két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másikféle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. Családtörténetileg is abból a családból származik Dávid, ahonnan az utódját kiválasztják Saulnak.
0: És akkor most Abigail hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket. Ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképp nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is, az a komolyság.
0: és ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés, kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
2: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam, ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat, e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
0: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
2: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam, mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
0: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
1: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
0: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
2: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
0: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
3: A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
4: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kursz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyum. az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le. Ezúttal Románia területi vizei felett, a Szulina-Kilia térségében. Oana Csoyu az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesüléséért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a KURSZ tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR-re Piedone és a konzervatív akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Szorin Grindeanu egyaránt 23, Krisztián Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozást Bukarestben jegyezték be tavaly, ezt követő Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cégbejegyzés a következő területeken történt. Szállítás, raktározás, nagy és kis kereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
5: Időjárás jelentés.
4: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
6: Jó hír!

az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagyi Bolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Zenélő köntös.
7: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Liszt sorozatunk negyedik része a zeneszerző halálának hónapjára esik. Július 31-én, 140 évvel ezelőtt ért véget földi útja annak a zseniális művésznek és zeneszerzőnek, akinek a születését 75 évvel korábban üstökös adta hírül a világnak. Milyen volt Liszt viszonya a halálhoz? A kérdésre életének más-más szakaszában más-más választ kapunk. Korai ifjúságomban gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza Liszt. Virtuóz korszakában a halál borzongást keltett benne, drámai ihletet jelentett számára, és démoni látványos formában jelenítette meg. Gondoljunk például a Dies Irae Gregorian dallamára épülő monumentális variációkra, a haláltáncra. A 60-as években át kellett élnie a legfájdalmasabb veszteségeket. Fiát Dánielt 1859-ben, elsőszülött lányát Blondint 1862-ben ragadta el a halál. Élete utolsó évtizedében Liszt számára a halál a vágyott végső megnyugvást, hazatérést jelentette a földi szenvedések és megpróbáltatások után. Szeretteinek elvesztése okozta lelki válságát, az is tetézte, hogy 70. születésnapjára Caroline Wittgenstein hercegné ismét kiadatta a cigányokról írt, már 1859-ben is sok bajt okozó könyvet. Ezúttal Liszt tudta és beleegyezése nélkül a szöveg több részét is saját belátása szerint újraírta, a zeneszerző pedig felháborodása ellenére sem árulta el az igazságot az olvasóknak, mert védeni akarta azt az asszonyt, aki iránt más vonatkozásban mély hálát érzett. A katasztrofális következményekről így panaszkodott. az egész világ ellenem van. A katolikusok azért, mert úgy vélik, egyházi zeném túl profán, a protestások azért, mert számukra zeném katolikus, a szabadkőművesek túl klerikálisnak érzik zenémet. A konzervatívoknak forradalmár vagyok, a haladóknak Ózsdi Jakobinus. A németek azért vetik el zenémet, mert francia, a franciák azért, mert német, az osztrákok szerint a zeném cigányzene, a magyarok szerint idegen zene. A zsidók pedig mindent különösebb ok nélkül gyűlölnek engem, zenémet és saját magamat. Vessünk egy pillantást azokra a műveire, amelyekben Liszt a halált és gyászt emeli magas művészi szintre. Jandú Jenő előadásában az Am Grabe Richard Wagners című darabot hallgatjuk meg, előtte pedig a műhöz fűzött magyarázatból olvasok fel egy részt. Liszt 1882 végén Wagner vendégeként tartózkodott a nagy csatorna partján álló Palazzo Vendraminban, ahol az az előérzete támadt, hogy Wagner Velencében fog meghalni, és hogy ezért holttestét egy temetési gondola fogja szállítani. Kicsit később, azon a napon, amelyen Wagner 70. születésnapját ünnepelte volna, komponálta Liszt a rövid elégiát, a Richard Wagner sírjánál című darabot, amelyet az Excelsior témájával nyit meg. Ez a téma Lisztnek a Strasbourgi Székesegyház harangjai című kórusműve első részéből származik,

a bókot visszafordítva, Liszt darabja a Wagner operájából származó harangmotívum. Csendes felidézésével zárul.

Jandó Jenő előadásában hallottuk Liszt am Grabe Wagners című zongoradarabját. A halál közelében született kompozíciókat az eszközök rendkívüli takarékossága jellemzi. Befejezésük gyakran hull vissza az egyszólamúságba, vagy egyszerűen a semmibe vész. Azt, hogy Liszt mennyire tisztában volt azzal, hogy a hallgatók nem kíváncsiak egy katasztrófa felé sodródó lélek vívódásaira, az is mutatja, hogy az Álmatlanul kérdés és válasz című darabjának az eredeti befejezés mellett egy másik, enyhébb lezárást is komponált.

Az eredeti után hallgassuk meg az Álmatlanul kérdés és válasz című darabnak a gyengébb idegzetűek számára készült változatát is.

Liszt Schlaflos, Frage und Antwort című nocturnjének első változatát Forgó Benjamin, másodikat pedig Leslie Howard előadásában hallottuk. Alan Walker három kötetes Liszt monográfiájában azt olvashatjuk, hogy Liszt távolról sem halt olyan fájdalommentes halált, amint azt az összes népszerű életrajz lefesti, hanem kegyetlen és kínkeserves véget ért. Halálának módja feloldhatatlan vád azok ellen, akiknek hatalmukban állt volna megkönnyíteni utolsó napjait, óráit. Ezt azért írta le, mert elsőként dolgozhatta fel teljes egészében azt a 84 oldalas naplót, amelyben a mester utolsó napjait aprólékosan leírta a végig mellette levő tanítványa, Lina Schmalhausen. Feljegyzése először az egyik legdokumentáltabbnak számító Liszt életrajz szerzőhöz, Lina Ramanhoz került, aki aztán zároltatta kiadását halála után 50 évig. Az első részleteket 1983-ban adták ki. Liszt Bayreuthban hunyt el. Kozima, akivel viszonya sajnálatosan megromlott, meggyőzte apját, hogy a Wagner Fesztivál fennmaradása szempontjából jelenléte elengedhetetlen. Az ünnepi játékok kezdete előtt Liszt a Munkácsi család luxemburgi birtokán, a Kolpáchi kastélyukban vendégeskedett. A házaspárt szoros társasági és művészeti szálak fűzték a luxemburgi Société de Musique-hez, amely Liszt látogatásáról tudomást szerezve meghívta az idős mestert, hogy tisztelje meg jelenlétével a kaszinóban tartandó következő koncertjüket. Liszt megrendült egészségi állapota egyáltalán nem volt alkalmas a nyilvános fellépésre, de Munkácsiék iránti tapintatos tiszteletből elfogadta a meghívást. Az alkalomra egy Bechstein koncertzongorát választott ki. A hangszer ma a luxemburgi konzervatóriumnak a Hangszer és Történeti Múzeumában található. Különleges alkalmakkor neves zongora művészek játszanak rajta, így a közönség ugyanazt a hangzást hallhatja, amelyen Liszt Ferenc elbúcsúzott a földi színpadtól. A koncert utáni nap a nagybeteg Liszt az őt mindenhová elkísérő tanítványával és titkárával, Bernard Stabenhagennel, lányának tett ígéretéhez híven elindult a bayreuthi ünnepi játékokra. Frankfurtból az éjszakai vonattal kellett továbbutazniuk, és a többi utas kívánsága az volt, hogy a fülke ablakát hagyják nyitva. Liszt begyulladt torka és magas láza ellenére lovagiasan beleegyezett, ám a tüdejébe hasító hideg levegő annyira megrongálta a beteg szervezetét, hogy többé már nem gyógyult fel. Műsorunkat azzal a művel zárjuk, amelynek hangjaival Liszt ujjai utoljára érintették a zongora billentyűit Luxemburgban. Ez a Soirée de Vienne 6. darabja. A sorozat Schubert háromnegyedben írt műveinek virtuóz parafrázisa, és 1848 előtt keletkezett. A 6. ámol darabot Liszt többször is átírta. Azzal a változattal búcsúzott, amelyet 1869-ben készített híres és kedvenc tanítványa Sophie Mentor számára.

0: Vladimir Horowitz előadásában hangzott el Liszt Soirée de Vien, Bécsi estek hatodik darabja. A szerkesztő Nagyibolya az életrajzíró szavait idézve búcsúzik. Liszt varázslatos játéka ezzel a darabbal adta át helyét az örök hallgatásnak. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Sulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesülésért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR-re Piedone és a konzervatív akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Sorin Grindeanu egyaránt 23, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozás Bukarestben jegyezték be tavaly. Ez követő Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cégbejegyzés a következő területeken történt. Szállítás, raktározás, nagy és kis kereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a János evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki. Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Isten bosszantó, az Isten számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus azért jött, hogy az elveszettségünkben megkeressen és megtartson bennünket. Felkínálja a lehetőséget, és ha elfogadjuk, akkor ezt tapasztaljuk meg, hogy el nem veszünk, hanem az ő kegyelméből örök életünk van. És ez a tét igazából, hogy lesz-e örök életünk, vagy nem. Isten ezzel a céllal adja oda Jézust, ezzel a céllal hajt végre mindent. Adta a fiút nagy szeretettel, hogy meghaljon, és ezáltal mi emberek örökké éljünk. Azért adta, hogy életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek, a Teremtő Istennek az erejét, aki létrehozta a világot, ami személyes üdvösségünk, megváltásunk Jézus Krisztusban nem kisebb jelentőségű, mint a világ maga, mint a világ teremtése. És Isten ezzel fordul ma hozzánk, hogy az ő szeretete nem egy lezárult állapot, hanem egy elkezdett, máig is felénk ható viszony. A világ számára minden egyes ember. Te vagy a világ, akiért odaadta a fiút. Nem érdemeljük meg ezt a szeretetet, ezért nagyon értékes. Nem az élményekért adta Jézust, hanem azért, hogy megmentsen minket, hogy el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne. Benne, mint az egyedüli megoldásban,
az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Add, Urunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a János evangéliuma 3. fejezetének a 16. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

hol van Ábel, a testvéred? Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve 4. részének 9-től 15-ig terjedő verseiből szólt hozzánk Isten ígéje. Kain, az első gyilkos, úgy véli, nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat, ám kiderül, hogy nem. Egyszer egy apa, aki tolvaj és betörő volt, elvitte magával falazni a kisfiát. Mielőtt bemászott volna egy kerítésen, arra kérte fiacskáját. Te maradj kint az utcán, és jól figyelj, előre is néz, hátra is, nem jön-e valaki. Ha jön, fütyülj. És fölfelé is nézzek, kérdezte a fiú. Erről a dimenzióról Kain is elfelejtkezett. Fölfelé nem gondolkozott, pedig Isten látta őt. Sőt, lefelé sem gondolkozott Kain, mert az Ábel vérét beivó föld is ellene tanúskodott. A vér a földről égre kiáltott. Ismét hangsúlyozom, nem az a lényeges, hogyan szólítja meg Kaint az Úr kívülről-e vagy belülről. Döntse el mindenki saját lelkiismerete előtt, melyik a megrendítőbb, kikerülhetetlenebb. Ha kívülről érkezik hozzánk a hang, vagy ha lényünk mélye felől, belülről. Az ősi szöveg üzenete az, hogy a hang eléri Kaint. A hang azóta is és szüntelen eléri Kain utódait. Hol kívülről, hol belülről, de eléri. Hol van Ábel, a testvéred? Tanulj lehetünk, hogyan szüli a gyilkosság a hazugságot és a cinizmust. Mert Kain válasza nem csak hazugság, hanem cinikus is. Nem tudom, eddig csak hazugság. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Az eredeti szöveg pontos lefordítása szerint pásztora vagyok én egy pásztornak? Ez már cinizmus. Már is van, lehet némi fogalmunk, mi szüli a cinizmust, ezt az égre és földre, embertestvérre nem tekintő, ember alatti magatartást. Engedtessék meg, hogy megismételjem a kérdést. Valóban, hol van a testvéred? A vér szerint való. Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Van-e mit ennie?
hogy van belül, legesleg belül. A napokban járt nálam egy fiatal ember. Elmondta, hogy az elmúlt napokban élete mélypontjára került, s a megőrüléstől való félelem fogja volt. Dermedten és egész testében reszketve ült albérleti szobácskájában, s már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor becsöngetett hozzá a bátyja, és ezzel lépett be. Nyugtalan voltam miattad, el kellett jönnöm. Mi van veled? A testvéri szeretetnek ez a mozdulata és kérdése elég volt, hogy kiemelje öcsét a halálos mélypontról. Mert a testvér úgy érezte, őrizője kell, hogy legyen a testvérének. Képzeljétek, mesélte egy fölháborodott asszony a barátnőinek. Férjem kabátjában találtam egy marék pénzes utalványt, s kiderült, hogy minden hónapban egy kis pénzt küld a testvérének. Amikor felelősségre vontam, hogy tehet ilyet, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban, egyszerűen csak azt válaszolta, a testvérem. Mondjátok, fordult barátnői felé, szinte magából kikelve, érv ez, a testvérem. Csak tovább kérdezem, feleljen mindenki magában erre a kérdésre úgy, ahogy tud. Érv ez, a testvérem. Az egyik strandon feltűnt egy vézna, serdülő kislány, aki egész nap ölében vagy a nyakában hurcolta béna lábú öccsét. Valaki résztvevően megkérdezte tőle. Nem nehéz? A válasz ennyi volt. A testvérem. Mondhatta volna, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz, de csak ennyit mondott. A testvérem. Szabad tovább kérdeznem? Hol van a lelki testvéred? A gyülekezetből, a közösségből. Hónapokig, talán évekig melletted ült, aztán egyik napról a másikra eltűnt. Hol lehet? Mindig mély örömmel tölt el, ha valaki megállít és mondani kezdi. Nem tetszik tudni, mi van azzal a kissé szürke hajú és szomorú asszonnyal, vagy azzal a férfival, aki itt és itt szokott ülni, és hetek óta nem látom? Nem tudná megmondani a nevét és a címét? Még mindig szabad tovább kérdeznem? A magam szívét is. Hol van az ember testvérünk, a fele barát? Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megálltunk. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóablakot, és hátraszólt egy férfinak. Kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon. A megszólított védekezésül ezt válaszolta. Nem lesz az én könyökömnek semmi baja. Mire a vezető? Fügyülök a könyökére, de engem büntetnek meg, ha kilógatja. Ez legalább őszinte beszéd. Gondoltam, és míg a végállomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Ma nem így kellene lefordítani, budapestiül mondani, hogy fütyülök én a testvéremre, mindenre és mindenkire fütyülök, amiből, akiből nekem valami károm vagy hasznom nem származik. Íme a kaini cinizmus, mint világjelenség. De Kain felé elhangzik ennek az ítélete is. Most azért légy átkozott.
kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Majd később, ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Ennek a szövegnek van egy kortörténeti és egy szellemtörténeti jelentése. Kortörténeti jelentése az, hogy így ad magyarázatot az ősi szöveg a nomád életforma kialakulására. Kain leszármazottai, a keniták, valóban nomád, kóborló nép voltak. Hol itt, hol ott ütötték fel sátraikat. Nyugtalanul, sokszor az éhségtől űzve vándoroltak, Édentől keletre, a Nód földjén. Nód nyugtalanságot jelent. Tehát nem helyet jelöl, hanem állapotot. A nyugtalanul ide-oda vándorló ember állapotát, akinek most már nem csak verejtékkel, hanem véres verejtékkel kell kicsikarnia a földtől a legszükségesebbet. A bevérzett földtől. Szellemtörténeti jelentése pedig az, hogy a gyilkos és a cinikusan hazug ember nyugtalan ember. Nód földjén, az örök nyugtalanság földjén, illetve állapotában kell élnie. Végül a 13-tól 15-ig terjedő versek jelentése a következő. Kaint, a cinikus testvérgyilkost, rémület járja át. Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Valaki föltehetni a kérdést, ki az a bárki? Hiszen eddig csak Ádámról, Éváról és két testvérről hallottunk. Szövegünk az ősi keleti szokás szerint csak a fiú születéséről ad hírt

hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. A Biblia tanúsága szerint az Úr máskor is megjelölte azokat, akiket kiválasztott. Például Ezékiel próféta könyve 9. részének 4. versében a következőt olvassuk. Ezt mondta neki az Úr: menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A Galata levél 6. részének 17. verséből így szól az íge: ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Jelenések könyve 7. részének 3-4 terjedő verseiben így olvassuk: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. A Kain bélyeg tehát nem csak megbélyegzés, hanem elbélyegzés is. Azaz, még a testvér gyilkos is Isten tulajdona. Bárhol kódorog Nód földjén átkos nyugtalanságban, ott is vele van Isten. Micsoda mélységekig ér le az agapé. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a 139. Zsoltár 5-10 terjedő versei. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Kain Isten védelme alatt, mi keniták Isten oltalma alatt. Ha ebben a történetben Kainra nézünk, alig találunk vígasztalanabb és sötétebb fejezetet a Bibliában. De ha az Úrra, alig olvashatunk megrendítőbbet és vígasztalóbbat. Még Kainnal is így törődik az Isten. Ha meg is bélyegzi, ugyanakkor el is bélyegzi. Isten védjegye van rajta, rajtunk. Ha van ige, bibliai történet, amelynek elhangzása után jobban meg kell értenünk Jézus váltság halálát, akkor ez a történet Kain története, a keniták története, a mi történetünk. Mert Jézus váltság halálával tesz eleget Kain helyett, minden Kainok helyett, a szemet szemért, fogad fogért a törvénynek. Ábelért, minden Ábelekért, minden kiontott vérért. Önnön magát adja a kereszten. Az adja önmagát áldozatul, aki vállalta, hogy pásztora legyen minden pásztorolásra szoruló embernek, testvére a testvértelennek, barátja a nyomorultnak, az örök Kain helyett. Halála előtt egyszer azt mondta, azt üzente a Nód földjén, a nyugtalanság földjén élőknek,

azt üzeni ma is minden bolyongó, feszültségben élő és nyugtalan Kenitának valahányan élünk Édentől keletre, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. János evangéliuma 14. részének 27. verse.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol van Ábel a testvére című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele EP képviselői az EU külső határainak megerősítését kérik. Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet. A Kurz felmérése alapján az AUR a legnépszerűbb párt. Megugrott az új vállalkozások száma Romániában. Az előrejelzések szerint ma esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Daniel Buda tegnap a Facebook oldalán bejelentette, hogy a Románia területén történt ismételt drónincidensek után a Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselői levélben kérték az Európai Bizottság elnökétől az EU külső határainak megerősítését. Az EP képviselő bejegyzése szerint Románia nincs egyedül az orosz agresszióval szemben. Emlékeztetett arra, hogy három egymás követő napon három drónt lőttek le a román légierő vadászgépei Románia területén, és ezek az incidensek az ukrán határ menti megyékben korábban történt súlyos drónincidensek számát növeli. Buda hangsúlyozta, hogy Románia az Európai Unió és a NATO keleti határa, a román állampolgárok biztonsága pedig egyben az európai polgárok biztonsága is. Ezért a levélben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy ismertesse a külső határok védelmének megerősítésére és Románia támogatására tervezett intézkedéseket. A Penele EP képviselői emellett kezdeményezni fogják az Európai Parlamentben egy határozat elfogadását, amely elítéli Oroszország cselekedeteit és támogatja az Európai Unió keleti határának megerősítését, közölte Daniel Buda. Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét, jelentette be tegnap Oana Zoyun. Az ügyvívő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe tegnap reggel 10 óra 13-kor újabb légsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei felett, a Sulina-Kilia térségében. Oana Zoyun az X közösségi média platformon közölte, a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket, fogalmazott a külügyminiszter. Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét. A Románok Egyesülésért Szövetség a szavazatok 34%-ával nyerne, ha vasárnap lenne a parlamenti választások. A Szociáldemokrata párt támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté 21%-os, derül ki a Kurz tegnap közzétett felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség 9, az RMDS 4, az SOS Románia 3%-ot kapna. A PNRR, Piedone és a konzervatív akció egyaránt 2%-ot érne el a biztos szavazók körében. A felmérés szerint 10 romániai közül 8 úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, míg a válaszadók 16%-a szerint jó irányba tart az ország. A politikusok bizalmi indexének a rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nikus Ordán követi 30%-kal. Ilie Bolozsányi Sorin Grindeanu egyaránt 23%, Cristian Popescu Piedone pedig 18%-kal. A felsorolt politikusok egyikében sem bízik a válaszadók abszolút többsége. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal tegnap közölt adatai szerint az idei első fél évben 74.953 céget és egyéni magánvállalkozás jegyeztek be Romániában, 7,83%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. A bejegyzett vállalkozások közül 41.491 korlátolt felelősségi társaság volt, írja az Agile Press. A legtöbb vállalkozás Bukarestben jegyezték be tavaly. Ez követi Ilfov megye, Kolozs megye, Temes megye, Jász megye és Konstanca megye. A rangsor másik végén Kovászna megye, Mehedinc megye, Teleormán megye és Tulcsá megye áll. Az adatok szerint a legtöbb cégbejegyzés a következő területeken történt. Szállítás, raktározás, nagy és kiskereskedelem, szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős, esős időre számíthatunk. Ne hagyják otthon az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Hétfő déli magazin műsorunkban ma július 27-e van, és a napszülöttjének gondolatát választottuk a mai napra, ő pedig ifjabb Alexandre Dumas francia író. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Így szól a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a következő közel 3 órában, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan a nap áhítatát hallgatjuk meg, utána pedig a kalendáriumban a mai naphoz fűződő érdekességekről, évfordulókról hallhatnak. Ezután látogató rovatunkat sugározzuk, amelyben egyik legfontosabb érzékünkkel, a látással foglalkozunk, természetesen ezúttal is egészségügyi szempontból. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunk kezdődik, amelyből kiderül, hogy hogyan segített Rum Cainz a masinisztának. Ezt követően pedig ünneplő hallgatóinkat köszöntjük, majd a nyári digitális egyensúlyról beszélgetünk dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal. 14 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően versrovatunkban Csukás István Ülj ide mellém című alkotását hallgatjuk meg, 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket Szecsődi Árpád munkatársunk. A mai rovatban az áhítatot követően az evangéliumi könyvkiadó újdonságait ismerhetjük meg, majd az új szövetségi fogalmi szótár kiválasztás című részét Fajsmét Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvassa fel. Ezzel várjuk ma hallgatóinkat, reméljük, hogy velünk tartanak a következőkben is. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, de akár írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, illetve megtalálnak minket a közösségi médiában, de visszahallgathatják műsorainkat SoundCloud-on is, illetve weboldalunkon, vagy a Spotify csatornánkon. Most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Igazság és irgalom. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Máté evangéliuma, 20. fejezet, 13. és 14. versei.

Ma Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egyik alkalommal a nagyapámmal kimentünk a családi birtokra földi almát szedni. Több ezer öklömnyi követ szedtünk össze, és egy kis teherautóba dobáltuk. Forró, poros és nagyon kimerítő munka volt. Legközelebb nagyapám újra hívott, hogy szedjünk ilyen almát. Javasoltam, hogy valamennyit fizethetne esetleg érte. Ettől kezdve a munkámért órabért kaptam. Ez így igazságos. A mai történetet a Máté 20-ból zavarba ejtőnek és igazságtalannak találtam. Azoknak, akik egész nap dolgoztak, sokkal többet kellett volna kapniuk, mint akik csak egy órát dolgoztak. De idővel rájöttem, hogy ez a történet az egész nap dolgozóknak az igazságról, a részmunkaidősöknek pedig az irgalomról szól. Az egész nap dolgozók azt a bért kapták, amiben megállapodtak. És ha kevesebbet kaptak volna, az egy órát dolgozók talán elkeserednek, és nem tudtak volna élelmet sem venni maguknak. Most már értem, hogy az igazságosság és az irgalom egy érme két oldala, és ez az érem pedig Isten szeretete.

Imádkozzunk! Istenünk, hadd emlékezzünk mindig arra, hogy az igazságosság és az irgalom kéz a kézben járnak. Ámen!

ma igazságosan és irgalmasan fogok bánni másokkal. Vallja ezt Trudy Rankin, Viktóriában, Ausztráliában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az irgalmasság gyakorlásáért.

A mai nap áhítatát Albert Mária tolmácsolta, most pedig lapozzuk fel a kalendáriumot július 27-éhez, és nézzük, milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. A mai kalendáriumot Szabó Anita szerkesztette.

Július 27-ét írunk, ez az év 208. szökőévben 209. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 157 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek július 27-éhez. 1657-ben ezen a napon Első Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázták. 1794. július 27-én Franciaországban a forradalmi naptár szerinti második esztendő hőséghava 9-én a Nemzeti Konvent végrehajtja a termidori fordulatot. Radikálisan véget vetnek a jakobinus diktatúrának. Robespierre-t letartóztatják és halálra ítélik. 1909-ben ezen a napon Orville Wright rekordot állít fel. Közel 1,4 órát tartózkodik a levegőben egyhuzamban repülőgépezetével. 1927-ben ezen a napon megalakult a Magyar Revíziós Liga Herceg Ferenc elnökletével. 1949. július 27-én volt az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás. 1955-ben ezen a napon a szovjet csapatok kivonulnak Ausztriából. 1986. július 27-én Budapesten a Népstadionban 70 000 néző előtt koncertezett a Queen együttes. 2012. július 27-én a 30. nyári olimpiai játékok megnyitó ünnepsége volt Londonban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1824. július 27-én született ifjabb Alexandre Dumas francia író. 1848. július 27-én látta meg a napvilágot Báró Eötvös Loránd magyar fizikus miniszter. 1877-ben ezen a napon született Dohnányi Ernő magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester. 1899. július 27-én látta meg a napvilágot Karácsony János magyar festőművész. 1910-ben ezen a napon született Kis László amerikai magyar statisztikus, a mintavételi eljárások módszertani fejlesztője, az MTA tagja. 1924. július 27-én született Ruszkai György magyar karikaturista, grafikus újságíró. 1946-ban ezen a napon született Bethlen János közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű televíziós műsorvezető. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kellen Péter Kossuth-díjas magyar operaénekes. 1980. július 27-én született Adorjáni Bálint magyar színész. Adorjáni Bálint Csíkszeredában született. Július 27-én édesapja szobrász, édesanyja építész volt. Családjával 1989-ben költözött át Magyarországra, ahol a Pécsi Tudományegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait közgazdaságtan szakon és jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett. Közben azonban színészként is kipróbálta magát a Janus Egyetemi Színházban, és ottani színpadi próbálkozásainak sikerei nyomán 24 évesen úgy döntött, hogy felvételizik a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemre is. 2004 és 2008 között a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója volt. 2008 és 2017 között a Radnóti Miklós Színház tagja volt. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híresebb embereknek a névsorát, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. 1932-ben ezen a napon hunyt el Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya. 1944-ben ezen a napon hunyt el Ságvári Endre, jogász, baloldali, antifasiszta ellenálló. 1954. július 27-én hunyt el Sebestyén Gyula, Kossuth-díjas tüdősebész. 1967. július 27-én hunyt el Blattner Géza, magyar festőművész, grafikus, bábművész. 1989-ben ezen a napon halt meg Szirtes Ádám, magyar színművész, jászai és Kossuth-díjas, érdemes művész, kiváló művész. 1995-ben ezen a napon hunyt el Rózsa Miklós zeneszerző. 2002. július 27-én halt meg Örvös Lajos, magyar író, költő, műfordító. 2011. július 27-én távozott az élők sorából Kristóf Ágota, magyar író, költő. Szintén 2011-ben ezen a napon hunyt el Molnár Gál Péter, magyar színházi szakember, színházkritikus. 2014-ben ezen a napon hunyt el Mohai András, magyar dobos, jazzzenész. 2016-ban ezen a napon hunyt el Marik Péter, Jászai Mari díjas, magyar színész. 2017. július 27-én távozott az élők sorából Én József, aranydiplomás építőmérnök, vízépítőipari szakmérnök. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk július 27-éhez kötődik. Július 27-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A nap kalendáriumát Szabó Anitával alapoztuk, a következő percekben pedig a 2018. július 23-ai látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunkat sugározzuk Deák Anita szerkesztésében. A mai rovat témája a látás.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Mai adásunkban a látás témakörét járjuk körül, elsőként az Ágnus Rádió általános tájékoztatója és egy bizonyságtétel hangzik el a témáról, majd a Beregszászi Pulzus Rádió által készített szakértői tájékoztatót közvetítjük, adásunkat pedig a Miskolci Európa Rádió közreműködésével készült áldással zárjuk. Következik az Ágnus Rádió általános tájékoztatója a látás fogalmáról. A látás a vizuális információ feldolgozása, amelynek fő célja a tárgyak azonosítása, és azok közvetlenül nem észlelhető tulajdonságainak felismerése, illetve a cselekvés vezérlése. A látás az egyik leginkább összetett érzékünk. Az emberi látás folyamata meglehetősen lenyűgöző. A szem anatómiai felépítése rendkívül összetett. Egy szem több mint 2 millió alkotó elemből áll. Tekintsük át a szem néhány fontosabb alkotó elemét. A szemhéj, amely védi a szemet, a szemfehérje és a szaruhártya, amely lefedi és megóvja a szem belsejét, a könnyréteg, amely oxigént szállít a szaruhártyára, továbbá segít megőrizni a szemek egészséges állapotát és kényelemérzetét, az írisz, amely a szem színes része, a pupilla, a fekete, kör alakú nyílás az írisz közepén, amely beengedi a fényt, az írisz mögött függő kristálylencse, amely lehetővé teszi a közeli és távoli tárgyakra való fókuszálást, valamint a retina, a több millió pálcikáknak és csapoknak nevezett fotoreceptorból álló, rendkívül vékony réteg. Egy nap körülbelül 12 000 alkalommal pislogunk, és a szaruhártya az egyetlen struktúra a testben, amelyben nincsenek vérerek. Testrészeinkhez a vér szállítja az oxigént, ám a szaruhártya ezt közvetlenül a levegőből nyeri ki az átlátszóság miatt. Erre van szükség a tiszta látáshoz. A szem anatómiai felépítése tehát lenyűgöző. A látás akkor éles, ha a szaruhártya, a kristálylencse és a retina megfelelően működik együtt. Sajnos azonban ez nem mindig van így. A tökéletestől elmaradó látásnak gyakran genetikai okai vannak. Ha a szülők fiatalon korrekciós lencsét viseltek, valószínűleg a gyereknek is szüksége lesz arra élete korai szakaszában. A látás helyes működéséhez a szem számos alkotóeleme szükséges. Ha azonban valami nincs rendben, fejlett technológiák segítségével egyre inkább korrigálhatóak a látás problémák. A vakság a látás pszichológiai vagy neurológiai eredetű részleges vagy teljes hiánya. Teljes vakság esetén az agy egyáltalán nem észleli a fényt. Részleges vakság esetén gyakran megmarad a fényérzékelés. Ekkor a látássérült csak a fényt érzékeli, a világosságon és a sötéten kívül más megkülönböztetésre nem képes. Mivel sokszor nincs lehetőség helyreállítani a látást, ezért fontos a fejlesztés és a rehabilitáció. A cél az, hogy a vakok képessé váljanak az önálló életre, tudjanak például önállóan közlekedni az utcán, önállóan ellátni a háztartást, használni a számítógépet, illetve a látássérültség tényét pszichikailag is segítenek feldolgozni. Az elmúlt percekben általános tájékoztatómat hallhatták a látás fogalmáról, a folytatásban egy bizonyságtétel következik, ugyancsak az Ágnus Rádió készítésében. Székely Cseh Katalin magyar tanárként dolgozik Kolozsváron, az Oniszi Forgibu Liceumban és a látássérültek iskolájában, illetve szabadidejében verseket ír. Az Ágnus Rádió felkérésére a látássérült gyerekekkel közös munkájáról osztott meg történeteket, de mesél arról is, milyen különbségeket takar a velük való munka a hagyományos iskolához képest, majd két költeménnyel búcsúzik a hallgatóktól. Elsőként én arra lennék kíváncsi, hogy mennyi ideje dolgozik látássérült gyerekekkel, és hogy hogyan került hozzájuk, hogy jött rá arra, hogy ez lehetne az ön hivatása, hiszen biztos egy sok kihívásokat tartogató szakma.
1: 10 éve vagyok a látássérültek liceumában. Most fogom kezdeni ősszel a 11. esztendőt köztük és velük. Hát ez teljesen véletlenszerűen kerültem ide, ugyanis katedra csökkenésem volt, és órákra lett volna szükségem, és akkor meghirdették a látássérültek liceumában a magyar nyelv és irodalmat, mint opcionális tantárgyat 4 órát hirdettek meg, és akkor én ezt gondolkodás nélkül elvállaltam. Ez 2008-ban történt, és azóta folyamatosan ott vagyok, és nagyon szeretem.
0: És milyen módszerekkel tanítja a látássérült gyerekeket, vagy hogyan próbálnak ott segíteni nekik felkészülni a nagybetűs életre, úgymond?
1: Ezt tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy más iskolában végbe menő hagyományos tanórát, legalábbis az én szempontomból nem úgy. Először is délután vannak az órák, mivel nem lehet megoldani, a délelőtti órarendben nem tudják beiktatni. Tehát délelőtt ők hagyományos tanórákon vesznek részt. A tanítás nyelve az román, tehát mindent románul tanulnak. Opcionális tantárgya magyar, az azt jelenti, hogy nem kell vizsgázniuk belőle. Tehát a tanterv is egészen más, mint a hagyományos iskolákban. Teljesen rám van bízva, hogy mit tanítok, hogy tanítok. És ahogy mondtam, elsősorban, tehát nem hagyományos tanóra ez. Tehát én ott minden vagyok, tanártól elkezdve. Anya, pótanya, pszichológus, kifutó leány, amikor üzletbe kell menni valamit vásárolni nekik, akkor megyek és megveszem, vagy velük, vagy nélkülük. Önkénteskedem is sokszor, mert hétvégeken bemegyek, ami ugye nem tartozik a hivatalos programhoz. Sokszor szombat-vasárnap is tevékenységeket együtt végzünk, vagy valahova elviszem őket. Próbálom bekapcsolni a magyar diákok kulturális életébe, amennyire lehet. Hát a módszereim azok, olvasni szoktam nekik, vagy együtt hallgatunk hangos könyveket, sőt filmeket is nézünk, megbeszéljük. Énekelünk rengeteget, meséket mondunk, olvasunk, különböző versenyekre szoktam vinni őket, szavaló versenyek, mesemondó versenyek, népdal versenyek. Például a Mérán megrendezésre kerülő népdal versenyre már 6. éve rendszeresen járunk, és szép díjakat is nyertek gyermekek eddig, meg egyáltalán a maga hangulat, a közösség, az együtt éneklés sokat jelent nekik.
0: És körülbelül hány diákkal foglalkozik, és mennyi idősek jelenleg?
1: A diákok most körülbelül 12-13-an vannak összesen, tehát csoportjaim vannak, úgynevezett kis csoport, nagy csoport. Ez azt jelenti, hogy elsőtől 12-ig minden generációból vannak diákok, és eddig meg tudtam oldani, régebben ugye 10 éve vagyok, hogy 2 csoportban, de most nem lehet egyszerűen, mert jönnek. Tehát 5-től van az óra, és akkor 5-től mindenki, a kis előkészítős, vagy elsős, a 10-es egyszerre van ott, és akkor ugye ki kell találni valamit, ami közös nevezőre hozható nekik. Itt mondtam már, hogy az együttlét a fontos, hogy együtt vagyunk, magyarul beszélünk, egy lélek hosszon, egy hullám hosszon. Ez nagyon fontos.
0: Tanít normál liceumban is. Igen. Így személyes meglátása szerint nyilván vannak különbségek, de hogy úgy lelkileg melyiket érzi közelebb?
1: Hagyományos iskolában, ugye ott is tanítok már több mint 30 éve, amit tapasztaltam, hogy nagyon nehéz közel kerülni gyerekekhez. Tehát olyan értelembe véve, hogy egyfajta szoros lelki kapocs alakuljon ki tanár és diák között, mert akkor ugye rögtön megkérdőjelezik, hogy ez most mi zaklatásnak is minősíthetik, vagy tehát nagyon nehéz. Itt viszont, amikor én oda kerültem, az első reakció az volt, hogy végig tapogattak, mert ugye ők nem látnak, tehát ők az újukkal nézték meg, hogy én milyen vagyok, milyen is vagyok. Sőt, azt is megkérdezték, hogy te szép vagy. Na most hát erre ugye az ember mit válaszolja? Ezt általában nem szokták megkérdezni az emberektől, hogy önmagukat milyen szépnek vagy csúnyának tartják. Erről különben verset is írtam, és akkor azt válaszoltam, hogy hát nem tudom, hogy szép vagyok, vagy csúnya vagyok. Tehát nekik nagyon fontos ez a fajta testi kontaktus is, a lelki is. Tehát emberileg nagyon közel kerülünk egymáshoz. Ez abból is adódik, hogy ők ki vannak szolgáltatva. Részben rám vannak utalva, vagy arra pedagógusra, aki éppen velük ott van. Sokkal nagyobb az igényük a beszélgetésre, a gondoknak a megosztására, és ez azért is van, mert ugye a családjuktól távol vannak. Tehát nincs ott anyuka, akivel naponta megbeszélhetnék a problémáikat. Tehát gyakorlatilag ők magukra vannak az iskolában, teljesen önállóan kell mindenről gondoskodjanak, és ezért érzik szükségét valakinek, hogy ott legyen és irányítsa őket, vagy legyen, akihez forduljanak, ha baj adódik, vagy valamilyen probléma.
0: Így az évek tapasztalatai alapján szülőknek, családtagoknak milyen tanácsot adna, hogy hogyan próbálják ők is segíteni ezeket a gyerekeket?
1: Ők konkrétan nem nagyon tudják segíteni olyan értelemben, anyagilag segítik nyilván, de lelki támasz is, de ez a fizikai távolság, ez szinte pótolhatatlan. Hát naponta beszélnek telefonon, van, akikkel ritkábban beszél a szülő, vagy vakációkban hazaviszik, de ez a fizikai távolság, ez nagyon nehezen győzhető le.
0: Itt az iskolában minden lakás jellegűek.
1: És kevés a kolozsvári, hát nekem nincs is kolozsvári tanítványom, mind vidékiek.
0: Esetleg, ha ki tudna emelni valami rövid történetet, anekdótát, ami úgy önnel történt, meg így a gyerekekkel is megerősítette önt abban, hogy a megfelelő hivatást választotta, hogy ott van jó helyen, ahol, és valóban ez az, amit tennie kell.
1: Rengeteg történetet tudnék mesélni, és ami érdekes, hogy ugye mind évről évre, ez benne van nekem a úgynevezett tituláris, tehát címzetes katedrámban ez a 4 óra. Eleinte nem volt benne, de most már benne van. És tehát sokszor nagyon nehéz nekem is, mert hazajövök mondjuk a másik iskolából 1-kor, 2-kor, 3-kor, és akkor nekem 5-re ugye ott kell lennem közöttük. Sokszor nagyon fáradt vagyok fizikailag is, pszichésen is, szellemileg is. De amikor odaérek, az az érdekes, hogy úgy hirtelen, mintha az emberről levennék azt a fáradtságot, és teljesen felfrissülök. És gondolom, ez azért is van, mert ott valóban várnak. Tehát, hogy érzem, hogy ott szükség van rám, oda el kell mennem. Nem is szoktam hiányozni, nagyon-nagyon ritkán, ha valami gyűlés van, vagy valami egyéb adódik, ahol feltétlenül részt kell vennem. Akkor sokszor mondják, hogy hát akkor jön, és pénteken majd bepótoljuk, vagy jön, és hétfőn bepótoljuk. Történeteket, amit is mesélhetnék. Egy érdekes történet, amit különben verset is írtam róluk, verseket, megjelent egy kötet, ami csak róluk szól, Világtalan világosság a címe, a Móra kiadónál jelent meg 2010-ben, és ez a történet, amiről most beszélek, a lényege az, hogy az a kislány, aki most 11-es lesz, hát elsősként került ide, nem látó, tehát úgy született, és akkor arra volt kíváncsi, hogy milyen fehérneműt, mert ugye nekik másnap mindig előkészítik a tiszta fehérneműt, és akkor az ott volt a padban, és éppen készültem hazamenni, este 7 óra körül, és azt megsukja, hogy vár még, mert ő tegezett akkor, most már nem tegez. Van, aki tegez, van, aki nem, de hát ez nem probléma. És oda sukta, hogy ne menj még el, mert valamit szeretnék mondani. És akkor odaültem mellé a padba, és azt mondja nekem, hogy nézzem meg, hogy abba a kis zacskóban milyen bugyi és milyen zokni van, és meséljem el neki, de úgy, hogy más ne hallja. Kíváncsi volt, hogy milyen minta van a bugyián, vagy milyen színű, mert ugye ő nem látja, és akkor elmeséltem részletesen, hogy már nem is pillangók voltak, azt hiszem, a bugyián, meg hogy kék zokni volt, hogy fehér zokni kék csíkokkal, és akkor megnyugodott, és utána nyugodtan elmehettem. Vagy másik érdekes történet, hogy ez is évekkel ezelőtt történt, hogy megérzik az ember hangján, hogyha valami baj van. Oda mentem, mondtam, beszéltem, és megszólal egyszer az egyik fiúcska, hogy Kati néni, nem szerettem, hogy te valamiért szomorú vagy. Meglepődtem, és rákérdeztem, hogy hát te honnan tudod, hogy ugye ő valamennyire látod, hát annyira nem. Hogy honnan tudod, hogy érzem a hangodon, mert nem ilyen szokott lenni a hangod. Tehát ez is egy nagyfokú érzékenység, mert ez egy más iskolában a diák nem törődik, hogy a tanár is lelki életet él, tehát ilyen nincs, hogy a tanár lehet szomorú, vagy bánatos, vagy kedvetlen, vagy valami. Tanár, azt úgy fogadják el, tanár, bemegy, megtartja az órát, és utána kijön, tehát ő érzelmi vagy lelki életet, ilyesmit nem nagyon él, és ilyesmi, nagyon érdekes dolog. Hát ez a fajta kötődés meg, éppen Boti mondta, a bíró Boti, ugye együtt dolgoztunk évekig, mert ő a vallásórákat tartotta. Ő jegyezte meg, hogy magadra kapattad őket, mert úgy nem tudok nekik ellent mondani. Tehát ha valamire kérnek, akkor én megyek és csinálom. Például ilyen banális vagy egyszerű eset, hogy órák után, ugye 5-től 7-ig vannak az órák, akkor tudják, hogy én vagyok az, akivel közel van a Lidl ott a Maros téren, hogy elmegyünk vásárolni, mert pénzt kapnak otthonról, az iskolából is néha, és akkor ugye másképp nem tudják megoldani. Egyedül őket nem engedik ki. A másik, mert sokszor becsapják őket, a pénztárnál is, ha valaki nem lelkiismeretes, észreveszi rögtön, kevesebbet ad vissza. Ez nem gyakori eset, de van, amikor előfordul, és akkor ugye én megyek, és elmegyünk 4-5-ön, bevásárolunk. Az is egy élmény, hogy együtt megyünk, vásárolunk, ott még viccelünk, szórakozunk, mert mindenfélét végig tapogatnak a polcon, akkor kell vigyázni, hogy valamit leverjenek. Mondom, hogy gyerekek, ezt mi kell kifizessük, ha valami összetörik, ott mese nincs, azt ki kell fizetni. De kíváncsiak, és akkor ugye minden meg igen. kell.
2: Gondolom, nézzenek. Ők is ugye örülnek, hogy kimozdulhatnak. Persze, akkor.
1: Igen. Hát igen, ez a gond, hogy főleg akik ugye egyáltalán nem látnak. Hát azoknál ugye meg kell szokni majd a közlekedést a városban is, tájékozódás, fehér bottal, hogy kell járni. De különben teljesen olyan emberek, mint mi, ugyanazok a gondok foglalkoztatják. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad szánni őket, sajnálni, hanem abszolút természetesen. Viszont nyilván ez nehéz, aki először kerül oda, mert én is úgy voltam, hogy nagyon meghatódtam. De aztán most már eszembe se jut, hogy ők nem látnak, vagy gyengén látnak. Sokszor még viccelődünk is. Például egy másik vicces eset, hogy a botanikus kertbe mentünk, az is évekkel ezelőtt volt, és akkor az egyik kislány, aki nem lát, úgy született, én mondtam neki, hogy nagy rajongás, hogy látod úgy, egyszer megszólal, azt mondja, nem mondja nekem maga, hogy látom, hát tudja jól, hogy nem látok. És akkor jöttem rá, hogy mennyire igaza van, de hát az emberben benne van,
2: igen.
1: ez egyfajta ilyen ösztönszerűen, hogy látod, ezt szoktam.
2: Nem gondoljuk
1: nem
2: végig.
1: Nem gondoljuk végig, hogy nem tudja maga, hogy nem látok. Ilyen érdekes esetek.
2: Ugye említette, hogy verseket is ír velük kapcsolatban. Megkérhetném esetleg, hogy akkor egy versét felolvassa nekünk.
1: Magány. Ma láttam a magányt, ott ült a padban, 9-esek termében, ujjaival matatott egy Braille írású könyvet. Majd majszolt valami kiflit vagy perecet, a nyitott ablak felé fordult hirtelen, mintha várt volna valamit, valaminek az érkezését kintről az utcazajból. Aztán a padra hajtotta a fejét, és versenyszuszogott a benreket izzadságszagú csönddel. A folyosó fény megvilágította fekete haját, tömzsi kezét, mohazöld pulóverét, s egy gipszobor arcán a hideg félmosolyt, és mint aki lopva járkel a világban, hirtelen settében, a lépcsőkön leosont. És még egyet, érintés. Kezek érintése a vállon, az arcon, a szemeken, a homlokon, tapintás, ismerkedés, lelkek találkozása, szavak mögötti végtelen pályán a hallgatásban, vagy az ünnepélyesebb, magasztosabb csöndben. Világtalanok vagyunk. Nincs szükségünk nap és holdvilágra, sem benti szobafényre, sem csillogásra, semmilyen szinten. Fehér botját összehajtja, s mellénk ül az Isten.
0: Az elmúlt percekben Székely Cseh Katalin tanárnővel és költőnővel beszélgettem a látássérült gyerekekkel való munkájáról. Következik dr. Gál Géza, Beregszászi egyes számú családorvosi rendelő doktorának szakértői tájékoztatója a látásról, a szem funkciójáról és annak romlásáról, megóvásáról. A riporter Illés Kitti, a Beregszászi Pulzus Rádió munkatársa.
3: Miért fontos magának a látásnak a funkciója?
4: Üdvözlök mindenkit! Szeretnék egy pár percet beszélni a látásról és a látászavarról. Igaz, a szemünkön keresztül és a látáson keresztül fogjuk fel a környezetünket és a világunkat, és hogy mi történik benne. Ez egy hatalmas, nagy, értékes szervünk, amelyiken keresztül fogjuk fel a környezetünket és a világunkat. Ezért nagyon fontos, hogy ügyeljünk erre a szervre. Maga a szem és az egész rendszer egy nagyon kifinomult szerv. Két nagy részből áll, magából a szemből, ami úgy működik, mint egy nagyon kifinomult objektív, amit a fényképezőgépekben is látunk meg mindenhol, csak ez egy ilyen sokkal jobban megtervezett szerv. A másik része meg maga a látóidegek és az agyi központok, ahol az agy, amelyik elemzi a külvilágot. Ezért a patológiák, amik ilyenkor előfordulhatnak, két hatalmas nagy csoportba osztódnak. Az egyik maga a szemnek a patológiái, a másik meg az agynak a patológiái. Igaz, a szemnek a patológiái.

0: tárgya vagy távol lévő tárgya, ettől függően változik meg a lencsének a görbületje. Most ezt szeretném elmondani, hogy nagyon kell ügyelnünk erre a nagyon kifinomult mechanizmusra, azért, mert egyrészt idővel, időskorba már ez a mechanizmus nem úgy működik, ahogy kell, szóval a lencse már nem tudja, hogy annyira megváltoztatni a görbületjét, ilyenkor alakulnak ki a látászavarok, igaz, ilyenkor mondjuk azt, hogy már nem elég hosszú a kezünk, hogy lássuk meg, de még ez a kisebbik baj, mert ezeket a patológiákat nagyon könnyen ki lehet védeni egyszerű szemüveggel vagy kontaktlencse használattal, úgyhogy ez nem nagy probléma. Itt az a nagy probléma, hogy sajnos ide fejlődnek a civilizációs ártalmak, igaz, mert a fiatalok meg a gyermekek nagyon sokat bámulják és használják ezeket az újkori komputereket meg az okostelefonokat, és hogyha a gyermek nagyon sokáig sok órát bámulja a telefonnak a képernyőjét, igaz, akkor ő csak mindig egy pontra fókuszál, és egy az egybe a lencse eltanulja majd idővel megváltoztatni az átmérőjét, és emiatt van az, hogy a fiatal gyermekeknek, meg a fiatal felnőttöknek megromlik a látása, és már fiatal korba kell szemüveget vagy kontaktlencsét használniuk.
1: Úgymond a szemizmok elustulnak?
0: Úgy is mondhassuk. Vannak kimondottan tornák is, amivel ezt majd idővel meg lehet javítani, de arra kell ügyelni, hogy a fókuszunkat, szóval mindig, hogyha sokáig, vagy hogyha sokat olvasunk, igaz, korábban ez az olvasásnak a problémája volt, de ott nem annyira. De hogyha sokáig nézzük a képernyőt, akkor okvetlenül ki kell menni a természetbe, hogy távol lévő tárgyakra is fókuszáljunk.
1: És ezeket az ártalmakat, ezt különböző eszközökkel ki tudjuk küszöbölni? Gondolok itt erősítő szemüvegekre, vagy kifejezetten a komputerekhez, okostelefonokhoz.
0: Kevesebb időt kell nézni az okostelefonokat. Meg kell oldani másképp az életünket, kevesebbet kell bámulni. Én szerintem nincs az indokolva, hogy egy fiatal gyermek, vagy egy fiatal felnőtt órák hosszát bámulja az okostelefonját. Másot bámuljon inkább, ne az okostelefonját.
1: És mit tud tenni egy olyan dolgozó, akinek ez a munkakörébe tartozik?
0: Vannak kimondottan tornagyakorlatok, és akkor azokat a tornagyakorlatokat, szemtornagyakorlatokat kell.
1: Itt néhányat felsorolhatunk?
0: Hát ezt, amit mondtam, hogy különböző kell menni a természetbe, és akkor távol lévő tárgyakra is kell fókuszálni a szemünket.
1: A nyári időszakban az erős napsütés, az UV-szennyezés lehet befolyással a szem minőségére?
0: Igen, a látásnak a minőségére befolyásolhatja, igaz, mert a hatalmas nagy izoláció főképp, hogyha az UV-sugárzástól védeni kell a szemünket, de ezt könnyen meg lehet oldani egy napszemüveggel. Csak arra kell ügyelni, hogy a napszemüveg üvegből legyen, nem műanyagból, mert hogyha műanyagból van, akkor még nagyobb kárt teszünk, mert a műanyag nem szűri az UV-sugárzást, de a pupillák kitágulnak, igaz, mert kevesebb fény megy be a szemünkbe, a pupillák kitágulnak, de nem szűri meg az UV-sugárzást. Ezért kell okvetlenül mindig olyan napszemüveget venni, amelyik üvegből van, mert az üveg megszűri, a műanyag nem.
1: Talán felnőtt korban az ilyen szembetegségeket már kiszűrték, viszont gyermekkorban a korai elváltozásokat hogyan tudjuk észrevenni, hogyan tudjuk elejét venni a nagyobb problémának?
0: Oda kell figyelni a gyermekre, hogy amikor például olvas, vagy ugyanúgy bámulja az okostelefonját, hogy milyen lehet, hogy közelebb teszi, és akkor észrevehessük, hogy a gyermeknek rosszabbodik a látása, és akkor okvetlenül el kell vinni szakorvoshoz. Ez már nem nagy probléma, nagyszerű szakorvosaink vannak, akik pár percen, 10 percen belül meg tudják állapítani a szemnek a problémáját.
1: Mik a leggyakoribb elváltozások?
0: A leggyakoribb elváltozások ez az akkommodációs zavarok, amit az imént elmagyaráztam. Utána nagyon már idősebb korban szokott lenni a szürke hályog, ez ugyanannak a lencsének a igaz, mert maga a lencse nem kap vérellátást, ez egy ilyen szép átlátszós, ilyen gélszerű anyag, mivel ő nem kap vérellátást, idővel ő beszürkül. Ez a szürke hályog, és akkor sokkal kevesebb fény jut keresztül a szembe. Ezt is meg lehet oldani, mert most már nagyszerűen csinálják ezeket a műtéteket és műlencséket tesznek be a szemekbe. Igaz, van az őt hályog, amikor megemelkedik a szemnyomás, ez egy ilyen cirkulációnak a patológiája, ezt is nagyon könnyen lehet diagnosztizálni szakorvosnál, megmérik, és akkor vannak kimondottan vannak gyógyszerek, amivel le lehet csökkenteni a szemnyomást. A másik nagy patológiák, ezek azok a betegségek, amik a szem romlásához vezetnek. Itt szeretnék beszélni a cukorbetegségről, igaz? Ki mindenki tudja, hogy megtámadja az ereket, és ugyanúgy megtámadja a szemfenéknek az erejét, és tönkreteszi, vagy a vérnyomás.

0: vérnyomásbetegség, ami ugyanúgy ilyen hatalmas nagy látásromláshoz vezet, a vérnyomásbetegség, meg az érelmeszesedés ugyanúgy megtámadja ezeket a kis finomereket, és ami miatt a szaruhártya tönkre megy.
1: A szem védelmében még néhány szót. Az étrendünkben milyen változásokat kell beiktatni, amelyekkel óvatjuk a szemünket?
0: Most már be van bizonyítva, hogyha több karotint kell fogyasztani, több E-vitamint fogyasztani, erdei bogyós növényeket, ez be van bizonyítva, hogy az javítsa a szemnek a funkcióját. Megjavítják a szemnek az állapotát.
1: Köszönöm.
2: Dr. Gál Gézával Illés Kitti, a Beregszászi Pulzus Rádió munkatársa beszélgetett a látásról, a szem romlásáról és annak megóvásáról. Következnek Kónya Ákos, Miskolci Református Kórház lelkész igei gondolatai.
3: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. János Evangélium a 9. fejezetéből olvasok fel egy történetet. A 9. fejezetnek a válogatott verseit, ami a mai témánkhoz kapcsolódik. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ virágossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloam tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszelette az ember fiában. Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre ez így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és megkérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Azért hoztam ezt a történetet, mert ebben a történetben kétféle módon jelenik meg a látás. Egyrészt szó van fizikai vakságról, amikor valaki úgy születik meg, hogy semmit sem lát. Történetünkben egy ilyen emberről van szó. De sokan manapság elveszítik a látásukat. Több az ilyen eset a mai világban. Ez az egyik oldal. A másik oldalon ott vannak azok, akiknek a vaksága lelki, szellemi. Ebben a történetben egy bizonyos csoport, a farizeusok képviselik ezt. Jézus az első esetben megmutatja gyógyítását, szabadítását. Amikor találkozik ezzel a vakon született emberrel, megkeni sárral a szemét, és elküldi, hogy mosakodjék meg a Siloam tavában. Ő pedig úgy tesz, hogyan Jézus mondta neki. és csodálatos ez a félmondat, és már látott, amikor visszatért. Jézusnak hatalma van az emberi vakságot meggyógyítani. Ő meggyógyította ezt a vakembert. Azonban ott vannak azok az emberek, akik lelkileg vakok. Rajtuk nem tud segíteni az Isten fia, az isteni mester. Őket is meg tudta volna gyógyítani Jézus, csak ők ezt nem akarták. Nem látták meg Jézusban az Isten küldöttjét és a világ világosságát. Azonban Isten minket ezen a történeten keresztül ma szeretne megszólítani és feléleszteni lelki vakságunkból. Hiszen Jézus Krisztus azért jött el, hogy minket, akik lelki vakságban születünk erre a földre, ebből kiszabadítson. Hogyan a Zsoltáros is megfogalmazta, Isten, a te világosságod által látunk világosan. Szükségünk van arra, hogy Jézus igéjét, szavát olvassuk, hogy az ige hirdetés hallgassuk, hogy imádságban hozzáforduljunk, és ezáltal visszanyerjük lelki, szellemi látásunkat. Jézus Krisztus meg tudja ezt adni ma nekünk is. Kérjük el hát tőle ezt imádságban.
2: Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunkban a látáskérdéskörét boncolgattuk. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Deák Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 1968-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ro címre.

látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.

0: Az elmúlt percekben a 2018. július 23-án sugárzott látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunkat sugároztuk Deák Anita szerkesztésében. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik esetleg csak most kapcsolódnak be hétfő déli magazin műsorunkba. A mai nap gondolatát Alexandre Dumas francia írótól választottuk, aki 1824-ben ezen a napon, július 27-én született, tehát az ifjabb Dumas. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, utána pedig a legkisebbeket is várjuk ide a készülékek közelében, ugyanis a mesekosár kezdődik, amelyből kiderül, hogy hogyan segített Rum Zeiss a masinisztának. Ezt követően pedig ünneplő hallgatóinkat köszöntjük, majd a nyári digitális egyensúlyról beszélgetünk dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal. 14 órakor is hírekre számíthatnak, majd mai versovatunkban Csukás István alkotása csendül fel. 14 óra 20 perctől pedig keresztjén élet felekezetközi műsorunkat ajánlom figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Az áhítatot követően az evangéliumi könyvkiadó újdonságait ismerhetjük meg, majd az új szövetségi fogalmi szótár kiválasztás című részét olvassa fel Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, akkor tartsanak velünk egészen 3 óráig. Most a pontos idő 13 óra, úgyhogy hírekkel folytatjuk. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A parlament tagjai megszakítják a nyaralást, rendkívüli ülésszakra ülnek össze. A szociáldemokrata párt csak a romániaiak érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat szavazza meg a rendkívüli ülésszakon. Az orosz nagykövet bekéretése egyértelmű üzenet Moszkvának, nyilatkozta az ügyvivő külügyminiszter. Zivatarosra fordul az időjárás az ország számos vidékén. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Rendkívüli ülésszakra ül össze ma a román parlament, amelynek egyik legfőbb feladata az Európai Uniós helyreállítási tervben, a PNRR-ben meghatározott mérföldkövek teljesítéséhez szükséges tervezetek elfogadása. A képviselőház napirendjén szerepel továbbá annak a megállapodásnak a jóváhagyása is, amelynek értelmében Románia mintegy 16 milliárd eurót vehet fel hitelként az Európai Uniós haderőfejlesztési program, a SAFE részeként, amelyet védelmi és stratégiai infrastruktúrális beruházásokra szánnak. A két kamara rendkívüli ülése ma, július 27-e, illetve 31-e között zajlik. A szenátus ma 14 órától plenáris ülést tart, amelyet egyszerre tartanak a parlamentben és online is, majd a hét többi részében az állandó bizottságok folytatják a munkát. A szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai a parlament rendkívüli ülésszakán kizárólag azt mérlegelik majd, hogy az egyes törvénytervezetek Románia és a román állampolgárok érdekeit szolgálják-e, jelentette ma Kisorin Grindeanu pártelnök. Facebook bejegyzésében a politikus hangsúlyozta, a szociáldemokrata párt támogatja a szükséges reformokat, de nem szavaz meg olyan jogszabályokat, amelyek gyengítik az állami intézményeket, pártérdekeket szolgálnak, vagy az emberekkel fizettetnék meg mások hozzá nem értésének árát. Grindeanu rámutatott, a rendkívüli parlamenti ülésszakban korrigálni kell a jelenlegi kormány mulasztásait és késlekedését a helyreállítási források lehívásában. Emellett pedig rendezni kell azokat a sürgős társadalmi ügyeket, amelyeket szerint az ügyvivő miniszterelnök eddig figyelmen kívül hagyott. Az Oroszországi Föderáció bukaresti nagykövetének bekéretése határozott tiltakozó intézkedés, amelynek célja, hogy egyértelmű üzenetet közvetítsen mind Moszkvának, mind a NATO szövetségeseknek, jelentette ki ma a NATO ügyvivő külügyminiszter. A külügyminiszter a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett minisztérium minden alkalommal alkalmazta ezt a gyakorlatot, amikor az Oroszországi Föderáció megsértette a román légteret. Ez egyben egy diplomáciai intézkedés is, amelynek célja, hogy tisztázzuk a felelősséget, és ez fontos többek között a NATO-n belül és a nemzetközi partnereinkkel folytatott párbeszéd során is, hogy növeljük az elrettentési és védelmi képességeket Románia területén. Nagyon fontos, hogy minden partnerünk lássa, hogy nem vagyunk kétértelműek Oroszországgal szemben, tette hozzá a külügyminiszter. Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga, vagyis elsőfokú riasztást adott ki ma reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére. A friss időjárás előrejelzés szerint ma déltől 23 óráig Máramarosban, a Partiumban, a Bánságban, Erdélyben, a hegyekben, Olténi a nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 litert négyzetméterenként, a szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Olténia nyugati felében is szeles lesz az idő, a széllökések sebessége elérheti a 45-50 km/h. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délután eső várható. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk. Kedves gyerekek, remélem, hogy itt vagytok a közelben, mert nem csak mesével, rumcájsz kalandjaival várunk titeket, hanem zenével is. Most elsőként a belvárosi betyárok énekelnek nektek, úgyhogy jó szórakozást kívánok!
12: Mesekosár!

0: jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Egy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszi! Te, ne nyalogasd az ablaküveget, nem látod, milyen koszos? Lufi, de elfogy kampó.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha nelem miatt deformálódott sípára a várakozók és egy mazza segítségével próbálják meg helyre rácigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.
0: Mutatom!

0: Hogyan segített Rumcájsz a masinisztának? A Raholec erdőben reggelente egy postás szajkó röpködött, és az érdeklődőknek elsorolta, mi újság a világban. Aznap a szajkó olyan mérges volt, hogy majdnem neki röpült Rumcájsz kalapjának, mint akit puskából lőttek ki, úgy szállt, és csak azt hajtogatta, emberek, nem sokára elindul Icsimből sackába a gőzös.
1: Én még nem is láttam soha,
0: jegyezte meg Manka. Odafordult Rumcájszhoz, és kedvesen rámosolygott.
1: Mikor is ígérted meg, hogy megmutatod a vasutat?
0: Rumcájsz összeszámolta az ujjain. Ú, te mancsinka, én erről teljesen megfeledkeztem. Még ma elmegyünk, és megnézzük. Manka pántlikát kötött a hajába, felhúzta a napsugárgyűrűt az ujjára. Rumcájsz kézen fogta Mankát, és elvitte az erdő szélére, amerre a sinek vezetnek. Leültek a fűbe.
2: Itt bevárjuk azt a csodamasinát.
0: Kisvártatva az erdő mélyéből kicsoszogott a tűzemberke. Óvatosan megkerülte Mankát és Rumcájszt, nehogy megperzselje őket, és tüzes szemét merezgette.
1: Azt mondják, szikrát, szór.
0: Nem tudom, felelte Manka. Mi sem láttuk még. A tűzemberke gödröt ásott magának. Beleült, nehogy valami lángra kapjon tőle, és ő is várta a mozdonyt. Nagy sokára, mint a kalapálni kezdték volna a sineket. Jicsinnél füstfelhő kerekedett, és egyre közelebb ért. A szajkó éppen arra röppent, és felkiáltott.
1: A mindenit, jön már!
0: A szajkó mögött a mozdony zakatolt a szenes kocsival. Dübörögtek a sineken, a kerekek karikáztak, a forgatjuk forogtak, a hajtókarok hajtottak. A kéményből süvített a gőz, ömlött a füst. A vezető fülkéből kihajolt Knotek, a masinista és tekintetét szackára szögezte. A mozdony tüzesen izzott, amerre ment. Rumcájsz annyit szólt.
2: Az ördögbe!
0: Manka csak később fújta ki a levegőt. A tűzemberkével pedig különös dolog történt. Ahogy a forró gőz megcsapta, talán belebújt az ördög. A tűzemberke kipattant a gödörből, vörösen felhízott, az erdő felé rohangált, és azt mondogatta, ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss száraz az erdő. A tűzemberke nem hallgatott a jó szóra. Hatalmas lángra lobbant, és lángra kapott a fű. Lángra lobbantak a gallyak, és a tűz becsapott az erdőbe. Rumcájsz lekapta a kalapját, és azzal folytotta el a lángokat. Manka a szoknyájával oltotta a tüzet. A tűzemberke meg csak ütögette felhevült fejét.
1: Jaj, mit tettem?
0: A tűz egyre terjedt. Amikor már nem bírtak vele, Rumcájsz előhúzta a pisztolyát.
2: Leadok egy riasztó lövést Csicsinnek, hogy küldjenek segítséget.
0: Leadta a lövést, várták a segítséget, csak hogy Jicsinben aznap díszlövésekkel ünnepelték a vasutat, senki nem törődött még egy durranással. A lángok az erdőben ágaskodva egymásra találtak. Lassan búcsút kellett mondani az erdőnek. És ekkor, megint, mintha a sineket kalapálták volna, szackából igyekezett vissza a gőzmozdony. Knotek masinista már messziről megjegyezte.
2: Ah, szépen állunk.
0: Megérkezett. Megállította a masinát, átugrotta a szenes kocsit, elkapta a locsolócsövet, beindította a pumpát, és már ömlött is a tűzre széles sugárban a víz. A tűz ellenkezett, egy ideig még tartotta magát, aztán engedett. Kialudt a tűz az erdőben, kesernyés szag maradt csak utána. A tűzemberke odacsoszogott Knotekhez, elnyomott magán néhány szikrát, és azt mondta,
1: hát, masinista, ezerszer köszönöm neked, és jót a tejébe, jót vár.
2: Jó, majd szólok, ha azt akarom, hogy valaki felgyújtsa a fejem fölött a házat.
0: Feleltek Knotek félváról, és elment. Talán egy héttel később Rumcájsz ismét a vasút felé járt. Egyszer csak kétségbe esett hangra lett figyelmes.
2: Szent Ferdinánd, a vasutak oltalmazója, ments meg bennünket.
0: Rumcájsz elindult a hang után. A sinen ott állt a mozdony. Ma azonban nem volt egyedül. Hat kocsit csatoltak rá, tele Jicsini nénikékkel meg bácsikákkal, akik gyógyvízért indultak szackába. A mozdony körül
2: Ott futkosott Knotek, a masinista, és a kezét tördelte. Szent Ferdinánd, vastakolta a mozolya, menj meg bennünket. Miért hívott folyton azt a Ferdinándot? Kérdezte Rumcájsz. Knotek benyúlt a mellény zsebébe, előhúzta a zseboráját, és rápillantott. Mert 7 perc múlva mindennek vége. Miért lenne? Kérdezte Rumcájsz. Mert a szenes kocsiban nincs már egy darab szén se, nincs gőz, moccani sem tudok, és 7 perc múlva belénk szakad a jicsini vonat. Rumcájsz a sinekhez hajolt. A vasban megint hallatszott a kattogás. Baj van, állapította meg Rumcájsz, és beszaladt az erdőbe. Knotek keserűen nézett utána. Mész a zsákodért, hogy összegyűjtsd, ami marad, jegyezte meg. Ám 1 perc sem telt bele, Rumcájsz visszatért. Nyírkos mohával a tenyerén, karjánál fogva vezette a tűzemberkét. A mozdonyi kísérte, aztán kinyitotta a kazánajtót, és ráparancsolt a tűzemberkére. Ugorj bele! Nem akarok. Tépte ki magát Rumcájsz kezei közül. Hát, az én kedvemért megteszed? Próbálta rábeszélni a masinista, miközben aggódva figyelte az egyre közeledő kattogást. A tűzemberke tekintete felragyogott, ahogy Knotekra pillantott. Te vagy az! Hát jó, hogy kiegyenlítsem a tartozásomat, felelte. Bebújt a kazánajtón, és fűteni kezdte a kazánt. Forró lángra gyulladt, lett bőven gőz, lehetett indulni. Nem sokára a tűzemberke kidugta a fejét a kéményen, és megkérdezte a masinisztát. Még? Még, felelte Knotek. Még jobban? Elég, szólt Knotek. Csak nehogy kidöntsem a szackádi állomást. Amikor a vonat eldübörgött Rumcájsz és Manka mellett, Knotek masinista kidugta fejét a vezetőfülkéből, és oda kiáltott. Rumcájsz, neked meg én tartozom. Egész Jicsinben azt beszélik, hogy a herceg és Majolena hercegnő már bepanaszoltak téged a császárnál. A császár övhelsége fenirád a fogát. De a felét sem lehetett hallani annak, amit mondott, úgy dübörgött a vonat. A másik felét pedig azért nem, mert csistergett a gőz. Így történt, hogy Rumcájsz 3-szor sem hallotta meg a figyelmeztetést.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, holnap folytatjuk majd az egyórai híreket követően, a mese után pedig Halász Judit énekelt, előtte pedig a Belvárosi Betyárok dalát hallhattátok. A következőkben most azokra gondolunk, akik a mai napon névnapjukat, születésnapjukat, vagy esetleg életük más fontos eseményét ünneplik. Őket köszönti a következő percben Bíró István.
1: A mai napon, július 27-én Olga és Liliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Olga germán, orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol, latin eredetű név, jelentése lilium. Köszöntünk tehát a mai napon, július 27-én minden Olga és Liliana nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.

0: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáink között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: igen,
2: legyenek.
1: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
0: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.
3: Kárpátaljára látogattunk az elmúlt percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének köszönhetően. Most pedig hallgassuk meg Zorán, Soha se higgyetek a szemeteknek című dalát.

0: Soha se higgyetek a szemeteknek, énekelte Zorán az elmúlt percekben, de remélem, hogy hallgatóink azért a fülüknek hinni fognak, ugyanis azt hiszem, hogy fontos témáról hallhatunk a következő percekben. Ugyanis a nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgetett Pilbát Kincső.
1: A nyári vakáció a kikapcsolódás időszaka, mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre, illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást. És a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabbak.

0: mosva például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
1: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes-e ezen nyáron változtatni?
0: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, itt beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
1: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
0: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
1: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont. Mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
0: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
1: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
0: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
1: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtteknek, a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
0: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol, és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
2: Az elmúlt percekben dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénés központ munkatársával beszélgetett Pilbát Kincső a nyári digitális egyensúlyról. A következő percekben Orsi és Ákos 7 másodperc című dalát hallgatjuk.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és hétfő déli magazin műsorunkban július 27-én, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán versrovatunk csendül fel Csukás István alkotásával, 14 óra 20 perckor pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat ajánljuk figyelmükben, amelyet ezúttal is Szecsődi Árpád szerkesztett. Erre számíthatnak tehát a fennmaradó egy órában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, hírekkel folytatjuk. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A szakbizottság jóváhagyta a kórházi létszámstopp feloldását. A parlament tagjai megszakítják a nyaralást, rendkívüli ülésszakra ülnek össze. A szociáldemokrata párt csak a romániaiak érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat szavazza meg a rendkívüli ülésszakon. Fokozatos felmelegedés várható a következő két hétben, helyenként 39 fok is lehet. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A szociáldemokrata párt törvénymódosító javaslatát 17 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a szakbizottság. A tervezet tulajdonképpen feloldja a 2025/141-es törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Alexandru Rafila volt egészségügyi miniszter rámutatott. A javaslatot sürgősségi megoldásként terjesztették elő, miután a bukaresti Marie Curie gyermekkórházban történt tragédia rámutatott a munkaerőhiány súlyosságára. Rendkívüli ülésszakra ül össze ma a román parlament, amelynek egyik legfőbb feladata az Európai Uniós helyreállítási tervben, a PNRR-ben meghatározott mérföldkövek teljesítéséhez szükséges tervezetek elfogadása. A képviselőház napirendjén szerepel továbbá annak a megállapodásnak a jóváhagyása is, amelynek értelmében Románia mintegy 16 milliárd eurót vehet fel hitelként az Európai Uniós haderőfejlesztési program, a SZÉF részeként, amelyet védelmi és stratégiai infrastruktúrális beruházásokra szánnak. A két kamara rendkívüli ülése ma és július 31-e között zajlik. A szenátus ezekben a percekben kezdi el plenáris ülését, amelyet egyszerre tartanak a parlamentben és online, majd a hét többi részében az állandó bizottságok folytatják a munkát. A szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai a parlament rendkívüli ülésszakán kizárólag azt mérlegelik majd, hogy az egyes törvénytervezetek Románia és a román állampolgárok érdekeit szolgálják-e. Jelentette ki ma Szorin Grindeanu pártelnök. Facebook bejegyzésében a politikus hangsúlyozta, a szociáldemokrata párt támogatja a szükséges reformokat, de nem szavaz meg olyan jogszabályokat, amelyek gyengítik az állami intézményeket, párt érdekeket szolgálnak, vagy az emberekkel fizettetnék meg mások hozzá nem értésének árát. Grindeanu rámutatott, a rendkívüli parlamenti ülésszakban korrigálni kell a jelenlegi kormány mulasztásait és késlekedését a helyreállítási források lehívásában. Emellett pedig rendezni kell azokat a sürgős társadalmi ügyeket, amelyeket szerint az ügyvivő miniszterelnök eddig figyelmen kívül hagyott. A hét közepétől ismét kánikula lesz országszerte. A nappali csúcshőmérséklet a Bánságban megközelíti a 39 Celsius fokot. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 9-éig érvényes előrejelzéséből. A prognózis szerint Erdélyben és Máramarosban szerdáig 26-28 Celsius fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga. Ezt követően felmelegedés várható, a maximumok átlaga meghaladja a 30 fokot. Augusztus 1-e és 7-e között pedig kánikulára kell számítani, 35-36 fok körüli csúcsértékekkel. Az éjszakai minimumok ezen a héten 10 és 14, jövő héten pedig 14 és 18 fok között alakulnak. Ezen a héten, ma és holnap, ezt követően pedig augusztus 5-e után elszórtan fordulhatnak elő zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma eső várható. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 25 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, a mai híreinket pedig meghallgathatják még online műsorunkban is 17 órától és 19 órától. A következő percekben versrovatunkat sugározzuk, Csukás István Ülj ide mellém című alkotását Köllő Katalin mondja el, utána pedig Tomászó Albinóni műve csendül fel.

Csukás István, ülj ide mellém. Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett. Ne törődj most a kitérőkkel, én is úgy jöttem, ahogy lehetett. Hol van már, aki kérdezett, és hol van már az a felelet? Leolvasztotta a nap a hátamra fagyott teleket. Zötyögtette a szívem, de most szeretem az utat, mely hozzád vezetett.

0: Csukás István Üide mellém című versét Köllő Katalin mondta el, utána pedig Tomászó Ábinóni F-dur hegedű versenyének Adagio tételét hallgattuk meg. A következő percekben pedig Keresztyén élet felekezetközi magazin műsorunkban Szecsődi Árpád számít figyelmükre.
1: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Műsorunk első részében áhítatot hallhatnak, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztora szól hozzánk. Ezt követően könyvbemutatóval folytatjuk műsorunkat, amelyben az evangéliumi könyvkiadó kiadványait ismerhetik meg Babos Márton a kiadó munkatársa közreműködésével. Műsorunk végén pedig az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című kötetből hallhatnak részletet a Kiválasztás című részt rádiónk önkéntes munkatársa Feinschmidt Mária olvassa fel. És most fogadják szeretettel a mai áhítatot, Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, az igét Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának tolmácsolásában hallhatjuk.

Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Szeretettel köszöntöm Önöket. A mai napra szóló új szövetségi igeszakaszt olvasom, úgy, amint írva található Timóteus első levelének 6. fejezetéből, a 6. verstől kezdődően a 10. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Amen. Kedves testvérek, ahogy járok gyülekezetről gyülekezetre, a rádióban rendszerint hitéleti műsorokat hallgatok. Az egyik szentmise témája a vagyongyűjtése és az adakozás volt. A prédikációt tartó plébános ezt mondta az ige hirdetésében: jól jegyezze meg mindenki, aki vagyon gyűjt, hogy a koporsónak nincs zsebe. Így is van ez, ahogy énekeljük a 417-es számú temetési énekünkben: sírva jöttünk-e világra, sírás közt költözünk el. Vagy ahogy Jakab apostol feljegyezte az olvasott levélbeli igében: semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. A mai nagy gyűjtögető és mindent felhalmozó világban jó lenne megértenünk és megélnünk, amit Jakab apostol levelén keresztül elénk tár Urunk, mert nagyon sok kellemetlenségtől, lelki kártól, szeretetlenségtől, veszekedéstől óvnánk meg magunkat. Ahogyan egy gyülekezeti tagunk mondta egyszer: a vannal csak baj van, mert az okozza a legtöbb konfliktust az ember lelkében és a körülötte élőkkel szemben. Mit tegyünk a gyűjtögetés helyett? Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És most itt a megelégedni kifejezést szeretném kiemelni. Azért, mert aki úgy tud megelégedni mindennel, hogy közben Istennek ad hálát, álljon akármennyi kézzel fogható dolog a rendelkezésére, azé a világ legnagyobb kincse, lelkének a békessége. Ami azt jelenti, hogy miután a figyelmét nem a kézzel foghatók iránti kapkodás köti le, Istennek tudja szentelni magát. Az Úrnak szentelt lélek pedig át tudja élni a Jézus Krisztusban nekünk adott bűnbocsánatot és örök életet, ami átemel egy olyan életmódba, amiben az Isten és a fele barát szeretete természetes, az Úrnak való szolgálat pedig kiváltság. Így nem tévejedünk el a hittől, nem okozunk fájdalmat sem másoknak, sem magunknak. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, írta az apostol. A kegyesség, vagyis az Isten félelem valóban nem okoz anyagi nyereséget, de mégis a legnagyobb nyereséget, a hit általi kiteljesedést hozza az életünkbe. Adja az Úr, hogy a lelki kincseket tekintve igazi nyereségnek tudjuk ezt értékelni, hogy életünk és szolgálatunk meggazdagító és örök életre vezető legyen. Amen.

Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában könyvbemutató következik, az evangéliumi könyvkiadó kiadványait és munkáját Babus Márton, a kiadó munkatársa mutatja be hallgatóinknak.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadó gondozásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Milyen lesz majd a mennyben? A könyvnek a szerzője, sokunk által ismert, William MacDonald. A legtöbb ember azt gondolja, hogy nem sokat tudunk a mennyről, és nem is tudhatunk meg sokat róla. Az általános vélemény az, hogy amit tudunk, az is csupa negatívum. Ott nem lesz nap, sem hold, sem éjszaka, sem tenger, sem betegség, sem gond, sem szenvedés, sem könyv, és halál sem. Igen, kétség kívül csodálatos lesz, de ezen kívül nem sokat tudunk. Ez így igaz, hogy nem mindent tudunk róla, amit szeretnénk tudni, ami a mennyei hazánk iránti kíváncsiságunkat kielégíteni. Ugyanakkor bámulatra méltó, milyen sokat tudhatunk arról a helyről, amelyet megváltunk készített számunkra. Ha a Biblia által felsorolt tényeket és támpontokat vesszük, akkor csodálatos képünk lehet erről a leírhatatlan szép helyről. A király a maga teljes szépségében című fejezetből olvasok néhány mondatot. A menny fő ismertető jele, hogy ott van az Úr Jézus a maga felülmúlhatatlan, tündöklő szépségében. Arca ragyog, mint a nap az ő erejében. Ő az első, az egyetlen, aki valóban csodálatos. Benne egyesül a legnagyobb testi szépség és a szeplőtelen erkölcsi jellem. Mit jelent nekem a mennyország? Hogy Jézus Krisztussal találkozom, vágyakozva nézem ragyogását, igen, ott Krisztussal találkozom, írja egyik versíró. A megdicsőült Úr megpillantása oly földön túli élmény, hogy akik prózában próbálják leírni, hamarosan költeményre váltanak. A Golgotán kívül az a tény, hogy a mennyben színről színre látjuk majd az Urat, szinte leggyakoribb témája a keresztény költészetnek. De a kültök is csak dadogva képesek kifejezni a felsőfokú jelzők legfelső fokát. Sokan ismerjük Carey Brack alábbi sorait. Elragadtatva tekintek rejád, megváltom dicső trónusodon, aki értem vállaltad a halált a kereszten, Uram Krisztusom. Kevésbé ismert már az ismeretlen szerző verse, csak egy pillantás nem elég nekem. Mindörökre otthon lennék nálad, az áttetsző, tiszta üvegtenger partján, áll meg, Uram, szívemben e vágyat. Fanny Crosby, a vak költőnő örömmel gondolta a jövendőre, amikor megnyílik majd a szeme, és a királyt látja teljes szépségében. Kimondhatatlan elragadtatással látom majd szentséges tekintetét, és indulok felé. Sugárzó szemével elém vetíti drága fénykörét. Áldjad ő szívem, áldja mindazért, hogy vezetett, segített, szeretett, és hogy ő nála a mennyei fényben lényem örök otthonra lelhetett. Egy másik vers ezt így fejezi ki. A manapon, ha elébe állok, eltűnik minden gond és fájdalom, minden földi szépség árként elsuhan, ha megváltom arcát láthatom. Az Úr Jézusnak a mennyben valóságos anyagi teste van, ahogy maga is mondta, a vért nem említette, mert az a Golgotán elfolyt. Ugyanaz a teste van ott, amelyben a sírból feltámadt. Bizonyos szempontból hasonlatos ahhoz a testhez, amelyet születésekor kapott. Testi megjelenése hasonló. Tud enni és inni, beszélni és alkalmas a földi életre. Másfelől viszont bizonyos tekintetben eltérő a földi testtől. Feltámadott testében az Úr Jézus be tudott menni a teljes bezárt szobába, ugyanakkor egy szempillantás alatt láthatatlanná tudott válni. Olyan teste van tehát, amely mind a földi, mind a mennyei életre alkalmas. De a legfeltűnőbb különbség az, hogy láthatóan magán viseli a golgotai szögek nyomát. Feltámadása után megmutatta Tamásnak és a többieknek is ezeket a sebeket. Az isteni szeretet jeleit. Később János apostol egyenesen megölt báránynak nevezi. Képzeljétek csak el! Szenvedésének és halálának sajátos jelei, még a mennyben is, mindörökre emlékeztetnek arra nagy árra, amelyet az Úr megváltásunkért fizetett. Spurgeon így örvendezik. Ahogy nézzük a kezét, melyek átszegeztek, ahogy látjuk lábán a szögek helyét, ahogy látjuk a fejét, ami a tövis koronát viselte,
térdre kényszerít bennünket az a kimondhatatlan szeretet és irgalom, és a határtalan jóság, amellyel irántunk viseltetik. Ó, bárcsak megcsókolhatnám áldott arcát. Lehetséges, hogy amikor az Urat meglátjuk, megkérdezzük magunktól, miért nem szerettük jobban, miért nem szolgáltuk hűségesebben, miért nem éltünk egyedül neki, amikor még a Földön éltünk. Ilyen gondolatok foglalkoztatják a következő vers szerzőit. Egykor tövis koronás homlokod ma tündöklően csupa égi fény. Szívemben az a fájdalom éget, bár többet szolgáltam volna néked, bár csak többet adtam volna néked, abból, amiről úgy tudtam enyém, abból, amiről gondoltam enyém. Amely által minden teremtetett, majd a kereszten átszegezett kezed, most csak csupa áldott mennyei erő. Szívemben az a fájdalom éget, bár csak többet adtam volna néked, és a megbánás bennem egyre nő, ó, szállj meg engem mennyei erő. Leborulok eléd, Isten fia, ma trónon ülsz, te értem szenvedő, szívemben az a fájdalom éget, bár mindenem adtam volna néked, és a bűnbánat bennem egyre nő, dícső királyom értem szenvedő. Egy másik szerző énekében előreteként arra az időre, amikor majd felismerjük, milyen hálával tartozunk a királyok királyának. Ha majd fenn a dicsőségben, tőled kapott öltözékben, előtted állhatok, Uram, ha végre meglátlak téged, végtelen nagy dicsőséged, az igazság is felragyog, hogy örökre adósod vagyok. Magcsány dicsőítése mellett mégis hajlandó vagyok azt hinni, hogy még az örökkévalóság sem elég, hogy mindazt megértsük, mivel vagyunk neki adossai, és mi mindent köszönhetünk neki. Lehetetlenség elképzelve mennyet anélkül, hogy az Úr Jézusra gondolnák. John Patterson énekszerzőnek egyszer a kiadója visszaadott egy kéziratot ezzel a megjegyzéssel. A kézirat a mennyei hazáról szólt. Húzza ki az Úr Jézus nevét, és írjon inkább bővebben a mennyről. Patterson számára ez teljesen elképzelhetetlen volt, és az éneket egy másik kiadónak adta át. Jézus Krisztus nélkül nincsen mennyország. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádióhallgató számára. Akik érdeklődnek az evangéliumi kiadó kiadványai iránt, azokat szeretettel várjuk irodánkban, Kolozsváron, a Kornélő Koposzú út 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó gondozásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című kötetből hallhatnak részletet. A kiválasztás című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Kiválasztás. A kiválasztás gyakran örök vagy idők előtti rendeltetést jelent. A kiválasztás kifejezést az Új Szövetség néha egyenlő jelentésűnek veszi az elhívással. Ezt olvassuk például az apostolok elhívásáról, hogy az Úr előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t. Lukács evangéliuma 6. részének 13. verse. Ugyanilyen jelentéssel találjuk ezt a szót az ismert helyen, János evangéliuma 15. részének 16. versében. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Mindkét esetben arról van szó, hogy szolgálatra rendelnek embereket, ami időben és meghatározott pillanatban valósul meg. A leggyakoribb esetben azonban a kiválasztás olyan rendeltetést jelent, ami már az idők előtt eleve megtörtént. Amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt. Efézus 1:4. A Messiásról azt mondják, hogy ő Isten ama választottja. Lukács 23:35. Itt a Messiásnak az ő munkája számára történt örök kiválasztására, eleve elrendelésére gondolnak.

Az efézusiak kiválasztottak arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyenek a szeretet által. Efézus 1:4. Péter apostol azt írja gyülekezeteinek, hogy ők ki vannak választva a királyi papságra. 1 Péter 2:9. Isten eszközeinek szolgálata kiválasztáson alapszik, ami örök időktől fogva való, és az örökké valóságban horgonyzik. Ezért függetlenek Krisztus szolgái a történelem változásaitól és szeszélyeitől. Az Új Szövetség beszél a szabadításra való kiválasztásról is. Kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. 2 Tesszalonika 2:13. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Róma 8:28-29. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek elpusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az írgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Róma 9:21-23. Ilyen és ehhez hasonló ígék nem tépelődésre és kétségbe esésre valók, hanem a keresztény embernek örömöt akarnak szerezni, s egyúttal Isten előtti meghajlásra elvezetni. Ott, ahol a hit a szenvedés kísértései között összetöréssel fenyeget, örömöt hoz. Ott azonban, ahol a keresztények Isten ellen zúgolodnak és követeléseket támasztanak, ott az íge teljes meghajlásra vezet Isten szabadsága előtt. Róma 9:20. Az ígéknek ez a két oldala jelentésekben gondolatilag nincs föloldva. Az Új Szövetségben nem létezik merev filozófiai tanítás, melyek szerint egyesek eleve rendeltek az üdvösségre, mások pedig kárhozatra. Igaz, hogy Pál utal erre a Róma 9:22-ben, de csupán mint lehetőségre. A kiválasztás még csak nem is végleges. A pogányok kiválasztottak és beoltottak a nemes olajfába, de ismét kitöretnek, ha nem hisznek. A kiválasztásról szóló üzenet a lelki gondozás és útbaigazítás eszköze. Ezek szerint a kiválasztásról szóló üzenet nem merev tan, hanem a gyakorlati lelki gondozás és a keresztények útbaigazításának eszköze. Hiszen a kiválasztásról tulajdonképpen csak a kiválasztott beszélhet. Aki az Istenben való hit és az Isten félelem közötti ellentmondásban úgy gondolja, hogy ő nem kiválasztott, az ezáltal már egészen határozott kapcsolatban van Istennel. A valóban ki nem választott, semmit sem tud, ki nem választott voltáról, és a kiválasztott ennek megítélésére nem illetékes. Ezért a kiválasztásról szóló

Az evangéliumi könyvkiadó gondozásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című kötetből hallhattak részletet, a kiválasztás című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban is, majd a 10 órai híreket követően, illetve éjjeli műsorunkban jövő kedden. És ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Adás a legközelebb éjjel 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online azonban addig is hallgathatnak minket. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra után pedig hírekkel, krédó és versovatunkkal várjuk hallgatóinkat, 20 órakor pedig esti mesével és gyerekzenével jelentkezünk egészen 9 óráig. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, második óránkban a nap áhítata hangzik el, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt heti hétfői keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgatjuk meg újra. A homokóra harmadik órájában pedig július 19-én sugárzott zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra, utána pedig jazz zenével várjuk a igencsak korán ébredőket. Ezt követően 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkkal jelentkezik Palkó Hanna. Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amely ifjabb Alexandre Dumas francia írótól származik, aki 1824-ben ezen a napon született. Az a mű, amelyet elolvasnak, él. Az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak, megmarad. Ez a mai napra választott gondolat. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön, megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, és hívhatnak is a 0264-44-1968-as telefonszámon. Hallgassák vissza a műsorainkat, rovatainkat az agnusradio.ro honlapunkon, vagy Spotify-on, vagy SoundCloud-on. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, áldott, derűs délutánt kívánok a borongós idő ellenére is minden hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A parlament tagjai megszakítják a nyaralást, rendkívüli ülésszakra ülnek össze. A szociáldemokrata párt csak a romániaiak érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat szavazza meg a rendkívüli ülésszakon. Az orosz nagykövet bekéretése egyértelmű üzenet Moszkvának, nyilatkozta az ügyvivő külügyminiszter. Zivatarosra fordul az időjárás az ország számos vidékén. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Rendkívüli ülésszakra ül össze ma a román parlament, amelynek egyik legfőbb feladata az Európai Uniós helyreállítási tervben, a PNRR-ben meghatározott mérföldkövek teljesítéséhez szükséges tervezetek elfogadása. A képviselőház napirendjén szerepel továbbá annak a megállapodásnak a jóváhagyása is, amelynek értelmében Románia mintegy 16 milliárd eurót vehet fel hitelként az Európai Uniós haderőfejlesztési program, a SAFE részeként, amelyet védelmi és stratégiai infrastruktúrális beruházásokra szánnak. A két kamara rendkívüli ülése ma, július 27-e, illetve 31-e között zajlik. A szenátus ma 14 órától plenáris ülést tart, amelyet egyszerre tartanak a parlamentben és online is, majd a hét többi részében az állandó bizottságok folytatják a munkát. A szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai a parlament rendkívüli ülésszakán kizárólag azt mérlegelik majd, hogy az egyes törvénytervezetek Románia és a román állampolgárok érdekeit szolgálják-e, jelentette ma Készoring Rindeanu pártelnök. Facebook bejegyzésében a politikus hangsúlyozta, a szociáldemokrata párt támogatja a szükséges reformokat, de nem szavaz meg olyan jogszabályokat, amelyek gyengítik az állami intézményeket, pártérdekeket szolgálnak, vagy az emberekkel fizettetnék meg mások hozzá nem értésének árát. Grindeanu rámutatott, a rendkívüli parlamenti ülésszakban korrigálni kell a jelenlegi kormány mulasztásait és késlekedését a helyreállítási források lehívásában, emellett pedig rendezni kell azokat a sürgős társadalmi ügyeket, amelyeket szerint az ügyvivő miniszterelnök eddig figyelmen kívül hagyott. Az Oroszországi Föderáció bukaresti nagykövetének bekéretése határozott tiltakozó intézkedés, amelynek célja, hogy egyértelmű üzenetet közvetítsen mind Moszkvának, mind a NATO szövetségeseknek, jelentette ki ma Vanát Szójó, ügyvivő külügyminiszter. A külügyminiszter a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett minisztérium minden alkalommal alkalmazta ezt a gyakorlatot, amikor az Oroszországi Föderáció megsértette a román légteret. Ez egyben egy diplomáciai intézkedés is, amelynek célja, hogy tisztázzuk a felelősséget, és ez fontos többek között a NATO-n belül és a nemzetközi partnereinkkel folytatott párbeszéd során is, hogy növeljük az elrettentési és védelmi képességeket Románia területén. Nagyon fontos, hogy minden partnerünk lássa, hogy nem vagyunk kétértelműek Oroszországgal szemben, tette hozzá a külügyminiszter. Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga, vagyis elsőfokú riasztást adott ki ma reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére. A friss időjárás előrejelzés szerint ma déltől 23 óráig már a Marosban, a Partiumban, a Bánságban, Erdélyben, a hegyekben, Oltinia nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 litert négyzetméterenként, a szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Oltinia nyugati felében is szeles lesz az idő, a széllökések sebessége elérheti a 45-50 km/h. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délután eső várható. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePlus hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
9: www.agnusradio.ru
8: Közösségünk honlapja.
10: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermekstúdió.
12: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
11: Bentlakásos idős otthon a Debrecen Bánki Református Egyházközségben.
13: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet.
11: Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
14: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 5-ben 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett.
11: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
1: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múlt tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanul, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: igen,
2: legyenek.
1: Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen.
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe, és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
0: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Az anyaország. A Debrecenbánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsőde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. A riporter Papp Beatrix.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb mérföldköve az volt a Bánki Református Gyülekezet életében, hogy az idén átadták a református idősek otthonát Bánkon. Mit gondol mindenről Buzás Dénes lelkipásztor?
2: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet. Ennek a felépítését 1200 négyzetméter, hát a mai korban egy igen erős műszaki tartalommal, szerintem Magyarországon egyedülálló módon épült fel, padlófűtés, mennyezethűtés, fűtés van benne, minden szobának 29 lakószoba van egyébként benne, szükséges kiszolgáló helyiségekkel, orvosi helyiségekkel együtt, 29 szobában 29 fűtéskör van, minden szobába saját maguknak tudják szabályozni egyedileg a fűtést a lakók. Egyágyas és kétágyas szobák vannak, ugye minden szobában, ahol bútorzatot kértek, ott 6 ponton állítható motoros ágyakat, ilyen fa mintás, dizájnos motoros ágyakat telepítettünk. Ezeket külföldről hozattuk be baráti segítséggel. Tűzgátló ajtók, 3 rétegű nyilászáró, hőszivattyús fűtés, wifi hálózat a teljes épületbe, optikai internet minden szobában, digitális tévévonal, fürdőszoba minden szobában, cirkulációs melegvízrendszer, mint a hotelekben, tehát kinyitom a melegvízcsapot, és akkor egyből jön, nem kell 5 percet várni rá. Ezt mi bruttó 461 millió forintból valósítottuk meg. Hát ennek a négyzetméter árát, hogyha visszaosztjuk, akkor az bruttó 384 ezer forintos négyzetméter ár. Hát ennyiből semmit nem lehet konkrétan építeni, nem az, hogy ilyen műszaki tartalmú épületet.
1: Akkor ez egy hotel szintű építmény, így van?
2: Így van, szó szerint így érzik magukat a lakók is, tehát naponta hallok vissza a dicsérő szavakat, amúgy tele van, legalább 50-60 ember van már várólistán, és amióta Beatrix ugye működni kezdett az otthon, azóta a működésének is híre ment, nem csak a felépült komfortos épületnek, és azóta az intézmény vezető elmondása szerint naponta 5-6 telefon fut be, hogy van-e még hely, vagy lesz-e folytatás ennek az intézménynek. Nagyon várták ezt debreceni szinten az emberek, és hát ugye a hiány az is mutatja, hogy baptista egyház is, tudomásom szerint a város ezt megszavazta, hogy segíti, támogatja őket, már amivel tudja. Ők is szeretnének egy idősebb, bentlakásos idősek otthonát építeni, de ebbe a városba, hát ugye Magyarország második legnagyobb városáról beszélünk. Ha 5 ilyen otthon épülne, most azonnal mindez 5 tele lenne, ez biztos.
1: Mióta fogalmazódott meg az igény Bánkon erre az intézményre?
2: Valójában igény sosem volt rá, tehát nem azért csináltuk, mert igény volt rá. Azt tudjuk, hogy Debrecenben sok, hát így szoktuk mondani, illegális otthon is van, tehát ilyen magánfenntartású, értelmezhetetlen otthonok, ilyen 300-350 ezer forintos havitérítési díjjal, de hát a szükséghelyzet oda viszi sajnos az embereket, mert mikor a nagymamát kiadják a kórházból, akkor nincs kérdés, tehát azt mondják, hogy kiadják, és hát vigyük valahova, de hova? Hát az őket nem érdekli, de vinni kell valahova, és ebben a helyzetben ugye azonnali elhelyezésre ott vannak ők jobb híján. Na hát nálunk ez inkább úgy merült fel ez a gondolat, hogy évek óta, az elmúlt 15 évben folyamatosan teljesedett ki az intézményünk, amióta ezt az ingatlant a várostól megvásároltuk gyülekezeti használatra. Igazából szociális nappali intézményekkel kezdtük a működésünket, és az oktatási intézmények fenntartása az később tevődött hozzá, lévén, hogy nekünk épületeink nem voltak, tehát mi oktatási intézményt nem átvettünk valahonnan, hanem újakat építettünk és alapítottunk. És így lett bölcsődénk, aztán óvodánk, aztán iskolánk, végül a középiskolánk is. És hát én nekem mindig is az volt a meglátásom, hogy az egyházaknak, az egyházközségeknek a gyakorlati életben ugye két téren van tennivalójuk az emberek életében, a társadalomban, a gyermekek körében és az idősek körében. Hát a középső generáció azok mi vagyunk, az aktív korosztály, de a gyermekekkel és az idősekkel van dolgunk. Hát talán a palettáról ez egy hiányzott, de nem voltunk mi annyira biztosak abban, hogy ezt ezt mi szeretnénk felvállalni. Többször kértünk égi útmutatást, ugye Magyarországon az elmúlt 15-20 évben a banki gyülekezeten kívül senki más nem kapott kapacitás befogadási engedélyt a minisztériumoktól, egyedül a mi gyülekezetünk. Ez azért úgy kell, hogy megrázza az embereket. Ráadásul ez az engedély, amit kaptunk, lejárt, aztán a törvényi környezet megváltozott, akkor mégiscsak érvényben maradt a minisztériumnak a befogadás, aztán az az engedély is lejárt, utána nyílt egy méltányossági, abban újra megkértük, újra megkaptuk, ezen már mi is csodálkoztunk, és akkor a sok-sok imádság közepette döntöttünk úgy a vezetőséggel, ők is imádkoztak ezért, hogy Isten mutasson nekünk utat e tekintetben, hogy merjük vagy nem merjük elkezdeni, és ezt egy égi jelnek tekintve végül belevágtunk, de hát Beatrix, ezt így tessék elhinni, ahogy mondom, hogy 3 évig gondolkodtunk rajta. 3 évig. Úgyhogy megvolt minden biztatásunk, de kicsinyhítőek is voltunk mellette, illetve gyarlók is ennél fogva, de belevágtunk, és utána végigizgultuk ezt az 1 évet, amíg az építés tartott, de a végén, ahogy a gyülekezetünk gondnokasszonya fogalmazta meg, csodaként éltük meg, amikor ez elkészült, és egy nagy kő esett le a szívünkről, amikor megkaptuk a használatba vételi engedélyt, azt követően a működési engedélyt, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy Isten ma is tesz csodákat, hatalmas dolgokat, nekünk pedig megadja azt a lehetőséget, hogy jó eszközök legyünk a kezében, miközben ő csodákat művel.
1: Belakták mostanra, akkor az idős emberek az ott van?
2: Teljes mértékig, tehát teljesen tele van, ahogy mondtam, 50-60 ember már várólistán is van. Ezeknek a zöme, mint utólag kiderült, és látjuk mi is, belátjuk inkább így mondom, egy ágyas szobára vár. Tehát a mai világban mi az első ütemben több kétágyast építettünk, mint egyágyast, de utólag kiderült, hogy sokkal nagyobb igény van az egyágyas apartmanokra. Hát aminek a felépítése részarányosan még drágább, mert ugye nem sokkal kisebb, mint a kétágyas szoba, és hát a felépítése az majdcsak nem ugyanannyi, mint egy kétágyas szobái, ahol viszont ugye dupla normatívát kap az intézmény, tehát működés szempontjából ezt mindet figyelembe kell venni, hogy azért tudjuk mai kor viszonyaihoz képest olcsón működtetni, és olcsó térítési díjjal, ugye ez nálunk napi 6000 forint, tehát egy 30 napos hónapban 180 000 forint a térítési díj. Ez ugye annál a komfort fokozatnál, amit itt megélhetnek az emberek, illetve a napi 5-szöri étkezést biztosít az intézmény. Ezt figyelembe véve nem is rossz. Ja, hát és a városban fellehető magánotthonok 350 000 forintos havi térítési díjához képest, ez kereken fel annyi.
1: Hogyan zajlik az életük? Gondolom nyilván a református szellemiség azért előjön a működés és az életük során.
2: Eleve lelki pásztor intézményvezetőt választott a presbitérium, a Balog Attila református lelkész személyében, aki Kárpátaljáról származik, ugye az eszenyi gyülekezetben szolgált, ő odállt egészségi okokból gyökerezett meg mostanában itt Magyarországon az elmúlt években, mert ugye neki folyamatos vizsgálatokra van szüksége. Ő esperes is volt a kárpátaljai egyházkerületben, de amit ő ott már nem vállal tovább, pont az egészségi okokra hivatkozva. És hát mivel itt volt, én úgy érzem, hogy Isten fonta úgy az égi kezével a szálakat, hogy mi összetalálkoztunk, régi barátok vagyunk egyébként, régről ismerem, és egy nagyon hiteles lelkipásztornak tartom. Őt választotta meg vezetőnek a gyülekezet presbitériuma. Amikor feltevődött az a kérdés, hogy inkább szakember, vagy inkább lelki ember legyen a vezetője, akkor nem volt kérdés. Egyöntetű volt a döntés, hogy lelki ember legyen, de szociális szakemberünk is van természetesen. A Kis Zoltán, aki korábban itt a debreceni gyámhivatalnak volt a vezetője, ő a szociális szakemberünk. Őt vettük fel erre a pozícióra, illetve hát van saját gyógytornásza is, saját foglalkoztatója is az otthonnak, remek ápoló személyzete van, szinte 100%-ban rendelkeznek szakápolói végzettséggel, tehát nem gondozókkal látjuk el ezt a feladatot, hanem leginkább ápolókkal, egy-kettő gondozó is van azért, azt el lehet mondani. Hát technikai személyzetet kellett alkalmazni, ugye takarítókat, konyhásokat, és hát én azt veszem észre, hogy nem sok mindenbe kellett beletanuljunk. Persze én ezt előre vetítettem, hogy mivel ez egy új intézmény, és mi még ilyet nem működtettünk, azért arra legyünk felkészülve kellő alázattal, hogy nekünk ebbe bele kell majd tanulni. Minden kis apró dolgot, rész, feladatot meg kell nekünk is tanulni, hogy milyen formában lehet azt a legjobban csinálni. Lesznek tévedéseink, melléfogásaink, amit nagyon gyorsan kell majd kiküszöbölni és más irányba terelni, más módszereket alkalmazva. Kevés ilyen dolog volt, Istennek hála, ami tévedésként tudok esetleg úgy felsorolni. Én azt látom, hogy folyamatosan tanulnak bele a vezetők is, az ápolók is. Össze kell szokni a csapattal, tehát itt azért vadi új lakóközösség gyűlt össze, még a legelső lakófórum az most lesz. Úgyhogy március 1-én már elkezdtük a működést, tehát már Istenek hála a harmadik hónapba léptünk, hogy működünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett a lakóközösség mindennel, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Programok vannak?
2: Hát mi ugye a nappali intézményeinknél fogva rendelkezünk tanyagondoki szolgálatokkal, többel is, tehát ugye 5 tanyagondoki személyünk van 4 kocsival, tehát mi a szállításban is tudjuk őket segíteni. Nálunk programok azok folyamatosan voltak eddig is. Tehát inkább azt mondom, hogy a bentlakásos idős otthon lakóközösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként az intézménytől egy másik épületben. Hát ott viszont pezseg az élet. Tehát ott évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak, ugye hagyományőrzések, nemzeti ünnepek, kulturális előadások, elkezdve a nyíregyházi vadaspark, vagy a zsibogónak a meglátogatásán keresztül, kastélyoknak a meglátogatása és egyebek, és hát ugye szeretnénk azért azt a lehetőséget is biztosítani akár a lakók számára, hogyha a közelben található szeretteiknek a sírjához, mondjuk halottak napján szeretnének elmenni, akkor ezt mi megpróbáljuk majd nekik lehetővé tenni, megfelelően beosztva a tanyagondokoknak az idejét.
1: Isten tisztelet van külön?
2: Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és ima közösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye vasárnap az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők szeretnének templomi Isten tiszteleten részt venni. Mivel viszonylag kevés demens személyünk van egyelőre, azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. Ugye járműveink vannak, kisbuszaink, nagybuszaink is egyébként a legnagyobb buszig beleértve, mert iskolabuszt is üzemeltet az iskolánk, és ez hétvégén rendelkezésre áll. Több sofőrünknek van buszjogosítványa is egyébként, nekem magamnak is van, és ugye az embereknek a templomba történő elhordása 1 kilométerre található a Bánki ősi település része, ahol a templomunk felelhető. Ez nem gond, megoldható, és élnek is a lehetőséggel, mert egy 15-20 ember átlagban van, amikor sokkal több, van, amikor csak néhányan kevesebb, de átlag 15-20 fő él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap istentiszteleten részt vesznek. Megfelelő személyzet átkíséri őket. Ugye, hát a demensekre azért vigyázni is kell, de ők is remekül alkalmazkodnak az Isten tiszteletnek a körülményeihez.
1: Volt valamilyen különleges feltétele, hogy bekerüljön ebbe az intézménybe valaki, vagy egyszerűen csak a gyorsaság döntött?
2: Hát szerintem a gyorsaság döntött, ugye ennek törvényi előírásai vannak. Van egy előzetes igényfelmérés, ugye egy előgondozás, így hívják ezt szakszerűen, amikor megállapítják azt, hogy egy embernek naponta mennyi gondozási órára van szüksége. És hát ha az én szerény ismereteim nem tévednek, akkor, hogyha valakinél ez meghaladja a napi 6 óra gondozási szükségletet, akkor ő jogosultá válik kortól függetlenül, hogy idős otthonba bekerülhessen. Tehát nem kell, feltétlenül kell idősnek lenni, vagy nyugdíjasnak lenni, hogy valaki bekerüljön. Sajnos, hogy fiatal korban is ez a gondozási szükséglet ez jelentkezhet valakinél. Számtalan oka lehet ennek betegség, rokkantság és egyebek. És akkor ez esetben jogosultá válik az idős otthoni elhelyezésre. Onnantól kezdve megint törvényi előírások vannak, hogy ugye székletmintát kell prezentálni, orvosigazolást kell prezentálni, az orvosnak nyilatkoznia kell a gyógyszereiről, kórismerettel kell rendelkezni. Természetesen van olyan kizáró tényező is, hogyha mondjuk például valaki súlyos demenciával vagy közveszélyes demenciával rendelkezne, ehhez nekünk még most a rendelkezésre álló infrastruktúránk nem alkalmas. Ugye az otthonok az első üteme épült fel 48 férőhelyel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát távlatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyesre. Ehhez az ingatlan mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan e végre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami bezárt 4 évvel ezelőtt bánkon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres szomszédban található területe, viszont itt a városnak a segítségére olyan szempontból mindenképpen szükség van, ez nem anyagi segítség, hanem ez szakmai segítség, hogy ezt át kell minősíteni építési területté, mert a jelenlegi besorolása sajnos nem teszi alkalmassá arra, hogy összevonásra kerüljön a jelenlegi területünkkel. aminek a beépítettségi százalékát kiterjesztve arra, oda simán fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
1: Akkor megvannak a tervek elméletileg?
2: Hát ezt én halkan mondom, hogy igen, terveink azok vannak, de hogy ezt a jóisten mennyire tartja indokoltnak, mert mi azzal is megelégszünk egyébként, ezt túlzás nélkül mondom, hogyha ez így marad, ez az otthon. Ezzel is egy vákumot töltöttünk be a város életében, aminek a városvezetők nagyon örültek. Ezt kifejezték azzal, hogy a hála adó Isten tiszteleten a városvezetéstől a minisztériumi szintig mindenhonnan képviselték magukat, és nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ezzel kifejezték azt, hogy a város hálás érte, hogy ezt egy pici református gyülekezet önerőből megvalósította. Meglátjuk, hogy ha Isten úgy akarja, akkor én azt gondolom, a város sem fog elzárkózni attól, hogy megoldást keressen ennek a területnek az átminősítésére, és utána pedig a vállalkozó barátainkon múlik, szerintem ők továbbra is fenntartják ezt a jó indulatot az egyházközséggel szemben, látva azt, hogy mire fordítottuk az eddigi segítségüket, és segíteni fognak ebbe, ezt szinte biztosan mondhatom.
0: Az elmúlt percekben Papp Beatrix interjúját hallhatták.

0: Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsgaeredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán a kolozsvári református kollégium igazgatója az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette. A riporter Pilbá Kincső.
1: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
2: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
1: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
2: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
1: A kolozsvári református kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a református kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
3: Ebben a tanévben a két osztályunkba összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában. Tehát itt a kompetenciavizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a 4 írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk.

0: mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt. Egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most ez a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel, érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, őszérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is, mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osak voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8-37, a kémiánk az 8-75, a pszichológia az 8-23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8-90, és a fizika az 7-28. De ez a 7-28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
1: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
0: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évben lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisifor-Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalomtudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99 100%-a mindenki tovább tanul, majd lesz egy kimutatásunk. Azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, akik mérnöki pályára szeretnének, vannak, akik humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákon készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantárgy versenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumban, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk, a következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
2: Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten dicsőségére a 151. dicséretünk első két versszakát énekeljük. 151. kezdő énekünk első és második versszakait énekeljük, tehát Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Így kezdődik 151. dicséretünk, melynek első két versszakát énekeljük.

Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről és a mi hitünkről, imádkozzunk közösen, eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneitek megvallása és hitetekről való bizonyságtételetek után most halljátok meg Isten kegyelmes szavát, aki bűnbánó szívünket látva eképpen szól hozzánk az ő igéjében. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Keresztény testvéreim, adjunk hálát énekszóban a velünk közölt kegyelemért, a bűnbocsánatért, a feloldozásért. A 47. Zsoltár, 47. énekünk első, második és negyedik verszakait énekeljük. A 47. Zsoltár első, második és utolsó, azaz negyedik verszakát énekeljük tehát. Az első verszak így kezdődik. No, minden népek örvendezzetek, és tapsoljatok Istent, áldjátok. Első, második és negyedik verszakokat énekeljük.

Halljátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szavát, amiképpen azt a János írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom, a 4. rész 16-tól 24-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Istenem, mai alkalommal írva található tehát a János írása szerint való Szent Evangéliumban, a 4. rész 16-tól 24-ig terjedő verseiben, kérlek titeket, hogy azt keresztjénekhez illő alázatos lélekkel, figyelemmel is fennállva hallgassátok. Ezt mondta Jézus a samáriai asszonynak, menj el, hívd a te férjedet és jöjj ide. Ezt felelte az asszony, és ezt mondta, nincs férjem. Mondané ki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondané ki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondané ki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Eddig az alapige. Minden bizonnyal, abban az időben, amikor Krisztus Urunk itt a földön járt, kelt, tanított, prédikált, gyógyított, csodákat tett, ha abban az időben lettek volna rádió társaságok vagy televízió társaságok, akkor sokan ott lettek volna a nyomában is, lesték volna, hogy mikor, mit mond, mit tesz, és valószínűleg hallgatták volna egy ilyen készülékkel, mint amilyennel hallgatnak itt ma bennünket az Agnus Rádión keresztül a rádió hallgatók, akiket a gyülekezettel egyetemben szintén szeretettel üdvözlünk. Ott lettek volna a televíziós társaságok is, és bizonyára lesték volna, filmezték volna, és ha bármit mond, leginkább ha bármit tesz, ami látványos, ami tetszetős, akkor az gyorsan élő egyenes adásba be is adták volna, megszakították volna az adást, és nagy hírverés lett volna. Krisztus Urunk éppen éjszaknak tart. Egy más vidéken keresztül kell haladnia, Samáriának a földjén keresztül. Nem egy barátságos vidék. A samáriaiak és a zsidók között több évszázados nagy ellenségeskedés volt, ha tehették, egymást találkozáskor egy-egy elhagyatott útszakaszon le is köpték. Ki nem állhatták egyik a másikat, legyen a zsidó a samáriaiat, vagy legyen a samaritánus a zsidót. Volt még ilyen is a világon. És Krisztus Urunk most, ugye nincsenek ott vele azok, akik lessék minden lépését, mondhatnánk, inkognitóban van, mert a tanítványokat is elküldte, valami dolgot adott nekik, menjetek és intézzétek el, aztán gyertek vissza, és megáll a Garizim hegyén, a samaritánusoknak a szent helyén, egy 881 méter magas kiemelkedés ez, ők hegynek mondják, nagyon jó a vízellátása, és éppen egy kút mellett van a mester, és várja, hogy jöjjön valaki arra, ő tudja jól, hogy jönni fog, mert inni szeretnének, és beszédbe elegyedik akkor és ott egy asszonnyal a samaritánusok közül, egy samáriai asszonnyal, és nagyon hamar személyes beszélgetés alakul ki. Bizonyára sokan voltunk már, vagy sokunkkal megtörtént már az az eset, hogy teljesen ismeretlennel egy taxisofőrrel, vagy egy utastársal utazásunk során néhány mondat, bevezető mondat után már egészen személyes dolgokról beszélgettünk. Volt olyan is, hogy alig vártuk már fejezze be a mondani valóját, mert néhány perc alatt már megtudtuk az idős embernek a gyerekkorától kezdve az egész életét, a katonatörténeteket, a családi helyzetet, és csak ültünk ott és hallgattunk, milyen érdekes dolgok ezek.
Máskor velem is előfordult már, hogy néhány mondat után komoly hitviták alakultak ki közöttünk és a beszélgető társunk között, vagy politikai viták, ezek manapság talán még inkább aktuálisak, gyakran szoktak az emberek, különösen a mi nemzetünknek a tagjai, egymással össze is veszni politikai alapon. Ha már nincs miről veszekedni, akkor legalább politikáról veszekedjünk alapon. Ilyenek vagyunk mi. Hamar el tud jutni a szó oda, hogy valaki kedves, szimpatikus, és jó sokat tudunk beszélgetni a rövid összezártság ideje alatt, és hamar kiderülhet a másikról, hogy ezzel sokat nem érdemes, mert előbb-utóbb így is veszekedni fogunk. Keresztény ember, ne bocsátkozzék veszekedésbe, ne bocsátkozzék haszontalan vitákba, és Krisztus Urunk sem vitatkozik és nem veszekszik ezzel az asszonnyal, de önmagában egy nagyon érdekes tény az, hogy egyrészt egy idegen, gyűlölt nemzetnek a leánya az, aki vele szóba áll, másrészt mindenféle korabeli törvény ellenére Krisztus Urunk egy idegen asszonnyal kettesben nyilvános helyen beszélget. Nem szabadott volna neki ezt megtennie, mondhatták azok, akik látták, és hogyha egy gondolat erejéig visszatérek a bevezető szavakhoz, ha ott lettek volna az ellenlábasai, és filmezték volna, kamerázták volna Krisztus Urunknak ezt a tettét, akkor bizonyára jó, csúnya szájízzel lett volna felírva a televízió képernyőre, hogy na nézd már, milyen törvénytelenséget tesz ez a Jézus, aki magát nagy gyógyítónak, mesternek, prófétának tartja. És az asszonnyal személyes dolgokról beszélget, és Krisztus Urunk nagyon hamar rátapint a lényegre, tudja jól, mit kell kérdezni és mit kell mondania. Különben az övéinek, a János írása szerint való Szent Evangélium tanúbizonysága szerint is azt ígéri, hogy majd eljön az az idő, amikor szorult helyzetben lesz,

vesztek, amikor nehézségek támadnak, vagy amikor üldöznek, bántanak, zavarnak titeket, és ha magatoktól akartok szólni, akkor nem fogjátok tudni, hogy mit mondjatok, hogyan cselekedjetek, de én elküldöm nektek a Szent Lelket, aki a kellő időben megadja nektek a kellő szavakat. És valahol, majd a későbbiekben erről is beszélni fogunk, valahol itt ebben az igerészben is szó van a Szent Lélekről. Krisztus Urunk ki az Atyával, és a Szent Lélekkel egyenlő, egy örök, igaz Isten, ő tudja jól, hogy mikor, kinek, hogyan és mit kell mondania. Anélkül, hogy bántó legyen. És olyan jó lenne, szeretett testvéreim, hogyha ezt mi magunk is, keresztény emberek megtanulhatnánk a Mestertől. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk úgy beszélgetni egymással, hogy noha nézeteltérések vagy nézetkülönbségek vannak közöttünk bizonyos dolgok tekintetében, de a cél az közös, és soha megbántani, eltiporni, megszégyeníteni az embertársunkat, a beszélgető partnerünket nem akarjuk. Még akkor sem, hogyha nem minden tökéletesen összhangban van közöttünk a beszélgetés során. És Krisztus Urunk azt mondja, menj el, hívd ide a te férjedet. És erre mondja az asszony, hogy hát nekem igazából 5 férjem volt, vagy hát nincs is férjem, egy kicsit olyan össze-vissza családi életem van, egy kicsit olyan megrekedt, csődbe jutott helyzetből érkeztem, bizonyára, mintha benne lennének ezekben a szavakban, ebben az élethelyzetben sok minden, bizonyára le is nézték, ki is közösítették akkor azt az asszonyt, hát ez megint elvált, micsoda életet él, milyen egy erkölcstelen fehér nép ez, és most azt látjuk, hogy a Mester vele beszélget. Ebből számomra az legelső és legnagyobb tanúság az, szeretett testvéreim, hogy akármilyen élethelyzetben is vagyunk, akármennyit is hibáztunk, akármennyi nyomorúság is ért utol bennünket életünk során, a Mesterhez mindig oda lehet menni. Sőt, számomra a legnagyobb tanúság és biztatás is mindenki számára az lehet, a Mesterhez oda kell menni, hogy a dolgainkat tisztázzuk, hogy az életünket rendbe tegyük, hogy a maguk helyére kerüljenek a dolgok. És vannak olyanok, akik ezt az egész történetet egy kicsit allegórikusan, vagy talán nagyon allegórikusan értelmezik és mesélik, és azt látják benne, hogy ez az asszony ott igazából nem is egy élő személy, hanem jelképezi az egész samaritánus nemzetséget. Jelképezi a samaritánusokat, akikről azt mondja, hogy 5 férjed volt, és a mostani sem férjed, és az az 5 férj, ami önmagában megbotránkoztató lehet sok mindenki számára, ez igazából az ige magyarázók egy része szerint azt jelenti, hogy ahelyett, hogy az Úristent imádtátok volna, 5 idegen istenséget, bálványt, kézzel csinált oszlopot imádtatok és hajbókoltatok az emberi csinálmányok előtt. 5 férjed volt, és egyikkel a másikat csaltad, és megcsaltad az igazit, az Úristent, te samáriai nép, mert elmentél és paráználkodtál az idegen istenekkel. Olyan távolinak tűnik ez az egész történet, de hogyha kicsit mélyebben belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor azt látjuk, hogy nagyon simán, ami lelkünkben összegyűlhetne ez az 5 idegen istenség, akivel idézőjelben megcsaljuk az Úristent. Amikor önmagunkat isteneknek kiáltjuk ki, amikor a magunk vágyait, a magunkra néző dolgokat tartjuk mindennél fontosabbnak, amikor a magunk véleményszabadságát, szabadságát és hiúságát tartjuk fontosabbnak a közösségi céloknál, és az Isten e világon olyan szépen és csendesen mégis végbe menő dolgainál önmagunkat fontosabbnak tartjuk, ugye sok ilyen idegen férjet fel tudnánk sorolni mi magunk is itt legbelül a magunk életében. Ami igazából elválaszt bennünket az Úristentől, és ami arra késztet, hogy az igazitól, az egy igazitól eltávolodjunk, és neki hátat fordítsunk. Azt mondja a Jeremiás próféta könyve 31. részének 22. versében az ige,
ott, mintha megjövendülték volna már jó pár száz évvel korábban ezt az egész helyzetet. Azt mondja, az ige, eljön az idő, amikor új rendet teremtek. És akkor majd te, aki eltévejettél, engem férjednek fogsz hívni. Amikor visszatérsz, te, aki eltévejettél. És minthogyha ez szóról szóra a samaritánusokra vonatkozna, és mintha nekik mondaná, ti samaritánusok, akik eltértetek az Úrtól, akik megcsaltátok az Úristen, majd eljön az az idő, hogy férjednek fogsz hívni, mondja az ige, azaz, majd ismét visszatérsz, és helyreáll a régi rend. És az asszony megérez ebből valamit, de mintha az egész samáriai nép, mintha az egész samaritánus közösség nevében szólna, Uram, látom, hogy te proféta vagy. Sokak számára Krisztus nem egyéb, mint egy vándor proféta. Mint valaki, aki szépeket mondott, szépeket tanított, nagy nehezen elismerik, mert hát most már külső történelmi bizonyítékok is vannak arra, hogy élt egy Josua Jézus nevezetű alak itt ezen a világon, aki tanított és szépeket mondott, és felbuzdulást váltott ki a zsidó nép körében valamikor időszámításunk hajnalán. Elhiszik, hogy ő élt, hogy valami érdekes proféta volt, tanított, valami jelekről beszélt, de itt ezen a szinten meg is állnak. Mint ahogy ezen a szinten meg is állt volna a samaritánusok hite is, ha nem találkoznak akkor a mesterrel. A későbbiekben azt olvassuk ebben a történetben, ha folytattam volna az igét, akkor az van, hogy egy adott pillanatban, mintha kifehéredne a hegy, mert jönnek a fehér ruhába öltözött samaritánusok, özönlenek oda, mert találkozni akarnak a mesterrel, aki rátapintott a lényegre, és nem fájt. Van, akinek az életében az igehirdetés, a szentírás, az írás beszéde, az Úr Jézus, az valami olyan szép, kedves, szeretett, teljes hangon szóló kis mese és tanítás, és ennyi. Van, aki az Úr Jézust úgy szereti, ahogy nagyon sokan más felekezetű testvéreink felfestik, felrajzolják a falra, némelyek kék szemű, szakállas, barna szakállú, láttam én már vágott szemű vagy sötétbőrű Jézust is a falra festve, minden nép a maga képére és hasonlatosságára festi le a mestert a maga templomában. És az olyan jó kis kézzelfogható, kényelmes Jézus, aki ott marad a templom falán, nem jön velünk, nem szól bele az életünkbe. Ott van, és ott pont jó helyen van, mikor mi akarunk menni hozzá, majd kinyitjuk a templomajtót, és mi majd bemegyünk, és leborulunk a szobra előtt, vagy az ikon előtt, ahol őt láthatjuk. De valami távoli nem az igazi. És ebben a mai történetben igazán benne van az is, hogy a mester képes, sőt kész és hajlandó a személyes életünkbe beleszólva kényelmetlen területekre is elkísérni bennünket. Életünk kellemetlen időszakaiban is ott akar és ott tud lenni velünk. Most már csak mi kell eldöntsük, hogy vajon kényelmes vagy kényelmetlen az ő jelenléte a mi életünkben. Kényelmes vagy kényelmetlen, hogy folyamatosan arra kell figyelni, jaj, vajon a mester most mit akarna, mit mondana, mit szeretne, hogyan rendelkezne, mit tanítana, és így tovább. Bizonyára sokszor kényelmetlen, amikor úgy gondoljuk, hogy ne szóljanak bele az életünkbe, és azt látjuk, hogy az egyénieskedő, egyre inkább individualizálódó világban, ahol az embernek a legfontosabb önmaga, akkor ki akarják zárni nem csak Jézus Krisztust, de az egész egyházat az életükből. Ahol különböző alternatív életet élő emberek felvonulásán, akik máskor az elfogadásról beszélnek bennünket, keresztényeket, a hitünket és a mestert minden szinten gyalázzák. Mese az egész, tőlünk távoli, hagyjatok békén minket az ilyen tanításokkal, mondják, és így tovább. Olyan jó lenne, hogyha a Jézus Krisztussal mi ott tudnánk lenni, és őt engednénk, hogy ott legyen velünk életünk legmélyebb, legnehezebb pillanatai közepette is. Sőt, talán ami még nehezebb egy kicsit, olyan jó lenne, hogyha az örömben és a jólétben is ott lenne velünk.
Azért nehezebb, mert általában olyankor könnyebben megfeledkezünk róla, amikor mindenünk megvan és nincs szükségünk semmire. A legkönnyebben, leghamarabb talán akkor gondolunk a Jézusra, amikor bajban vagyunk, amikor kiközösítettek minket, vagy betegek vagyunk, vagy fájdalmunk van, gyászolunk, és így tovább. És azt mondja a beszélgetés során, amikor a mester ezzel az asszonnyal beszélgetnek, hogy itt valami nézeteltérés van a ti népetek és a mi népünk között. Tudnillik, az istentiszteleti szent helynek a kérdése merül fel. Hol lehet és hol kell az Istent imádni, és a samaritánusok számára, amiképpen az már el is hangzott, a Garizim hegyén volt az a hely, ahová ők összegyűltek, és ahol ott együtt imádták a maguk módján, vagy az Úristent, vagy a bálványukat, mikor mit, éppen a divat, amit diktált eléjük, hogy illeszkedjenek a nemzetközi közösség elvárásaiba. Nemzetközi közösségek nehezednek, vagy nemzetközi közösség elvárásai nehezednek ránk nagyon sokszor a mai napig is, és hogy trendben legyünk, hogy trendi legyen a mi életünk is, és hogy illeszkedjünk az elvárásokba, bizony némelykor elveinkről le kell mondani, vagy le kellene mondani, némelykor meggyőződésünkről le kell, vagy le kellene mondani, némelykor hitünkről is elvárják, hogy mondjunk le. Csak azért, hogy minden egyszínű legyen a maga színes mi voltában. Vajon hol kell és hol lehet imádni az Istent? Ez egy alapkérdés ebben a beszélgetésben. És Krisztus Urunk ezt egy mondattal semlegesíti. És azt mondja, hogy ti úgy gondoljátok, hogy itt kell imádni az Istent, mi pedig úgy gondoljuk, hogy Jeruzsálemben kell imádni az Istent, de én mondom neked, eljön az az idő, amikor sem nem itt, sem nem ott, hanem lélekben és igazságban fogják az Istent imádni. És kicsit ennek a mondatnak a mester szájából van egy hatalmas történelmi kitekintése is. Mintha arról szólna, arról profétálna, hogy 70-ben, hiszen ekkor történt, Krisztus után 70-ben, majd jön a római birodalom, és mivel a zsidó nép lázadozik a nagy birodalom ellen, mindent le fognak rombolni. A jeruzsálemi templomot is a földdel teszik egyenlővé, és nem lesz meg többé a kézzel épített szent hely, ahova mehetne a nép Istent áldani, de lélekben és igazságban mindig lehet, ha nincs templom, mindig lehet áldani az Úristent. És ez egy nagyon aktuális kérdést is felvethet mindnyájunk számára, gyakran találkozunk azzal a helyzettel, hogy templomon kívülre hívnak bennünket lelkipásztorokat esketni vagy keresztelni. A nagy diófa alá, vagy az úszómedence partjára, vagy az étteremnek a rózsás kertjébe, mert ott jobban mutat a felvételeken, ha a lelkipásztor szépen ott a zöldben beszél. Aztán a násznagy jöhet is gyorsan a prédikáció után egy pohár pálinkával meglögdösni a papot, hogy jól beszéltél, mint ahogy az meg is történt már. Krisztus Urunk nem rendetlenséget akar az életünkben. Nem azt mondja, hogy most akkor felejtsétek el a templomot, felejtsétek el azt a rendet és azt a helyet, amit elődeitek rátok hagytak, mert hát ezt a templomot és az elődeink azért építették fel, hogy nekünk ez központi imádsághely legyen, mi ezt a magunk módján ápolni, fenntartani, megtartani szeretnénk. Ezt a rendet is. Ez nem azt jelenti, hogy a természetben nem lehet az Úristent imádni és szeretni, de igen, lehet, sőt, kell is. De ez azt jelenti, amit Krisztus Urunk mond, hogy bárhol legyen, ameddig van a templom, addig az Isten tisztelet helye a templomban van, de bárhol legyen, történjen az lélekben és igazságban. Mind a kettő szükséges. Ha van lélek, és ha van szent lélek, akkor van igazság is, mert ott, ahol szent lélek van, ott nem igazságtalanul mennek a dolgok. És hogyha igazságosan történnek a dolgok, a szent lélek nélkül nem lehet, lélek nélkül nem lehet, a kettő kéz a kézben együtt jár. Az Isten lélekben és igazságban kell nekünk a rendünk szerint, az Isten által megengedett rendünk szerint imádni és tisztelni. A magunk módján, a magunk szentíráson alapuló hite szerint. Krisztus Urunk előtt úgy látszik, tehát ez a tanításban benne van, nincsenek akadályok. Sem fai,
sem bőrszínen alapuló, sem nemi, sem nemzetiségi akadályok. Mert amiképpen a fájdalomnak, a gyásznak, a sírásnak, a bánatnak nincs nemzetisége és bőrszíne, egyformán fáj minden embernek, hogyha valami fáj, és egyformán gyászol minden ember, hogyha valakit gyászolni kell, nem nemzetiség alapján teszünk ilyenként sem különbséget egymás között, de mi itt, így, a magunk rendje szerint lélekben és imádságban, lélekben és igazságban törekedjük tehát az Istent tisztelni és őt imádni. Az Isten tiszteletünknek a központi helye továbbra is a templomunk marad. De a templomban az Istennel és az ő igéjével való feltöltekezés után, miután feltöltekeztünk az Isten jelenlétével, az ő igéivel, úgy lépjünk ki a templomból, és úgy menjünk vissza az életbe, hogy az élet is Isten tisztelet legyen, és az élet Isten tiszteletét a magunk helyén, ahova az Úristen rendelt bennünket, nap mint nap éljük meg, és törekedjünk a neki tetsző élet gyakorlására. Ő kész és hajlandó volt a mélységet is megjárni és felvállalni értünk. Akkor is, amikor bántották, amikor leköpték, amikor megkoszorúzták, töviskoszorút tettek a fejére, és akkor is, amikor érettünk minnyájunkért, meghalt. Mi az ő példájából feltöltekezve törekedjünk tehát az Istennek tetsző élet megélésére, nap mint nap. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, teremtő gondviselő édesatyánk, legnagyobb szeretetedet, amit Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és megváltónkban megmutattál, megbizonyítottál nekünk is. Köszönjük, hogy ő eljött a világra és közel jött hozzánk a mélységekbe és a magasságokba egyaránt. És köszönjük, hogy igéd és szent lelked által most is szólsz ennek a világnak. Most is vársz és hívsz bennünket, hogy közeledjünk hozzád, mert te már közel jöttél, megérkeztél hozzánk. Érkezz meg mindnyájunk életébe, és töltsd el szívünket szent lelkeddel, hogy legyen erőnk törekedni a jóra, az alázatra, a türelemre, a szeretetre és a békességre. Mindezekkel tölts el minket, és erősíts meg minket szent lelked által. Add, hogy tudjunk a neked tetsző életre törekedni és azt gyakorolni. Add, hogy tudjuk tehát szeretni egymást, megbecsülni egymást, és keresztényekként, felebarátként viszonyulni egymáshoz. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, jelenlévőkért és otthon maradottakért. Imádkozunk az egészségesekért és a betegségben lévőkért. Azokért, akik kórházban vannak, akik műtét előtt vagy után vannak, Istenünk, nyújts gyógyulást minnyájunk testi, lelki bajaira. Imádkozunk a gyászolókért, a magányosokért és egyedül lévőkért. Imádkozunk közelben és távolban lévő szeretteinkért, rokonainkért, barátainkért és családtagjainkért. Egész Anya Szent Egyházunkat a te kegyelmedbe ajánljuk, adj nekünk bölcs vezetőket, hogy a helyes irányba tudjunk közösen, együtt, egy akarattal tovább haladni. Jézus Krisztus nevében, a mi Urunk és megváltónk nevében könyörgünk, hallgass meg minket. Ámen. A magunk csendességében imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretett testvéreim, hirdetem néktek az adakozást, megemlékezvén az Úr Jézus Krisztus jó téteményéről, aki gazdag lévén szegényé lett. Érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amiképpen azt a gyülekezeti tagok látták, és továbbra is zajlanak a felújítási munkálatok a templomunk udvarán, mindenkinek szeretettel köszönjük a támogatását, a megértését,
illetve hirdetem még azt is, hogy ma két hete vasárnap délelőtti istentisztelet keretében lelkész választó közgyűlés volt az istentisztelet után, amikor is dr. Ballai Zoltán testvérünket, lelkipásztor testvérünket választotta meg a gyülekezet közgyűlése lelkipásztorául. Ő majd január 1-től fogja elfoglalni teljes munkaidőben a lelkipásztori állást. Imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünkben minden a megfelelő rendben történjék, és Istennek tetsző módon menjenek a dolgaink. Vallástanárnőnk kérésére hirdetem azt, hogy a táborozó gyermekek szülei maradjanak a templomban az istentisztelet után, hogy a jövő héten kezdődő esedékes tábor részleteiről tudjanak itt a templomban tehát beszélgetni. A kivonulási rend az a megszokott módon történik, az oldalsó bejáratot is lehet most már használni. Kérem szépen továbbra is vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be a kötelező távolságot, hogy ne essék bántódásunk a vírus kapcsán. Végezetül áldásra várva a 463. énekünk versszakait énekeljük, mind a négy versszakát. A 463. dicséretünk mind a négy versszakát énekeljük. Tehát, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál, így kezdődik 463. dicséretünk, melynek mind a négy versszakát énekeljük.

Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.

0: Rádión híreit hallják, híreink először címszavakban. A szakbizottság jóváhagyta a kórházi létszámstopp feloldását. A parlament tagjai megszakítják a nyaralást, rendkívüli ülésszakra ülnek össze. A szociáldemokrata párt csak a romániaiak érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat szavazza meg a rendkívüli ülésszakon. Fokozatos felmelegedés várható a következő két hétben, helyenként 39 fok is lehet. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A szociáldemokrata párt törvénymódosító javaslatát 17 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a szakbizottság. A tervezet tulajdonképpen feloldja a 2025/141-es törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Alexandru Rafila volt egészségügyi miniszter rámutatott. A javaslatot sürgősségi megoldásként terjesztették elő, miután a bukaresti Marie Curie gyermekkórházban történt tragédia rámutatott a munkaerőhiány súlyosságára. Rendkívüli ülésszakra ül össze ma a román parlament, amelynek egyik legfőbb feladata az Európai Uniós helyreállítási tervben, a PNRR-ben meghatározott mérföldkövek teljesítéséhez szükséges tervezetek elfogadása. A képviselőház napirendjén szerepel továbbá annak a megállapodásnak a jóváhagyása is, amelynek értelmében Románia mintegy 16 milliárd eurót vehet fel hitelként az Európai Uniós haderőfejlesztési program, a SZÉF részeként, amelyet védelmi és stratégiai infrastrukturális beruházás sokra szánnak. A két kamara rendkívüli ülése ma és július 31-e között zajlik. A szenátus ezekben a percekben kezdi el plenáris ülését, amelyet egyszerre tartanak a parlamentben és online, majd a hét többi részében az állandó bizottságok folytatják a munkát. A szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai a parlament rendkívüli ülésszakán kizárólag azt mérlegelik majd, hogy az egyes törvénytervezetek Románia és a román állampolgárok érdekeit szolgálják-e, jelentette ki ma Sorin Grindeanu pártelnök. Facebook bejegyzésében a politikus hangsúlyozta, a szociáldemokrata párt támogatja a szükséges reformokat, de nem szavaz meg olyan jogszabályokat, amelyek gyengítik az állami intézményeket, párt érdekeket szolgálnak, vagy az emberekkel fizettetnék meg mások hozzá nem értésének árát. Grindeanu rámutatott, a rendkívüli parlamenti ülésszakban korrigálni kell a jelenlegi kormány mulasztásait és késlekedését a helyreállítási források lehívásában. Emellett pedig rendezni kell azokat a sürgős társadalmi ügyeket, amelyeket szerint az ügyvivő miniszterelnök eddig figyelmen kívül hagyott. A hét közepétől ismét kánikula lesz országszerte. A nappali csúcshőmérséklet a Bánságban megközelíti a 39 Celsius fokot. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 9-éig érvényes előrejelzéséből. A prognózis szerint Erdélyben és Máramarosban szerdáig 26-28 Celsius fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga. Ezt követően felmelegedés várható, a maximumok átlaga meghaladja a 30 fokot. Augusztus 1-e és 7-e között pedig kánikulára kell számítani, 35-36 fok körüli csúcsértékekkel. Az éjszakai minimumok ezen a héten 10 és 14, jövő héten pedig 14 és 18 fok között alakulnak. Ezen a héten, ma és holnap, ezt követően pedig augusztus 5-e után elszórtan fordulhatnak elő zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma eső várható. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 34. Zsoltár, 16. verse.

0: Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Adol Jani László református lelkipásztor szolgálatán keresztül szól ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 34. Zsoltár 16.-17. verseiből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosz tevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy szem előtt vagyunk. Kamerák követnek. Gépeink mikrofonja folyamatosan hallgat minket, és a világhálónak köszönhetően folyamatos adatgyűjtés folyik rólunk. Ezzel szokásaink, érdeklődési körünk, világnézetünk, gondolkodási módunk és még nagyon sok adat elérhető rólunk. Sőt, követni lehet minket, hogy merre járunk. Van ennek sok jó, de ugyanakkor rossz oldala is. Hiszen nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal figyel és ismer bennünket. A jó szándékú tudás segít, gyógyít. Ezért fordulunk a bennünket meghaladó kérdésekkel szakemberekhez, vagy tárunk fel kényes ismereteket magunkról orvosoknak. De ha valakit rossz szándék vezet, minden adat rólunk célponttá tehet. Mennyei atyánk minket teljes megfigyelés alatt tart, még gondolatainkat is ismeri. De ez nem riasztó, hanem megnyugtató. Nem vagyok magamra hagyott gyermek, még akkor is, ha tőle elpártoltam, vagy néha elrejtőzök, és azt hiszem, hogy senki sem lát. Milyen jó, hogy nem fordít nekem hátat sértődötten, hanem tovább is féltő szeretettel kíséri minden rezdülésemet. Tiszteletben tartja, hogy független akarok lenni tőle, de mivel tudja, mennyi veszély vesz körül, titkon folyton nyomomban van. Egyik testvére mesélte, hogy a tengerparton nyaralva családjával természetesen állandóan szemmel tartottak is gyermekeit. Egyszer az egyik elindult önfeled kíváncsiságától ösztökélve, ő pedig rögtön nyomába eredt, tőle kissé távolabb maradva.

Nem szólt rá, mert látni akarta, mikor jön rá, hogy túl messze ment el, és teljesen eltévedt. De gyermeke csak ment, ment, nézelődve a sok ember között a parton, olyan sok ideig, hogy végül apja elégelte meg, és rászólt, hogy te tudod, hogy mit teszel? Mennyei atyám szeme, füle folyamatosan felénk van fordítva. Szeretve követ. Kísér minket az eltévedetteket. Közelünkben van, amikor belefeledkezünk elfoglaltságainkba, vagy azt hisszük, ő nem is létezik. Várja, hogy szólítsuk. Kiáltsunk, ha ráébredtünk arra, hogy jelenlétére van szükségünk, vagy éppen megmentő segítségére. Megmentő segítsége Jézus által jött be a világunkba, neve ezt jelenti szabadító. Atyánk neve pedig a vagyok, ami az ő folyamatos jelenlétére utal. Segítő jelenléte azt is magával hozza, hogy a megfelelő időben azoktól is megment, akik az információt, a tudást rossz szándékkal használják. Az Úr orcája gonosz tevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Mert a bocsánat nem csak a terhelő adatok törlését jelenti, hanem miután sokáig időt és lehetőséget adott atyánk a hozzávaló visszafordulásra, hosszantartó türelme után a rossz indulatban megrögzöttektől is mind elveszi szabadságukat. Ézsaiáson keresztül ezt így üzente meg a 65. rész 24. és 25. versében. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy számon tartasz engem, mindig, jó indulattal, szeretettel. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szabad verseny című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Szabad verseny. Antoni de Mello nyomán. Igaz, hogy a szabad verseny és a konkurencia a legjobb teljesítményre készteti az embert? Kérdezték a szociológus diákjai. Ellenkezőleg. Legrosszabb tulajdonságunkat hozza ki belőlünk. A gyűlöletet. Gyűlöletet? Minek a gyűlöletét? Akarták tudni a meglehetősen összezavarodott diákok. Önmagunk gyűlöletét. Mert már nem magunk határozzuk meg, amit teszünk, hanem tetteinkkel, döntéseinkkel a konkurenciára reagálunk. Nem a magunk életét éljük, hanem a szabad verseny él fel minket. Ez pedig az öngyűlölet legrettenetesebb formája. De a szabad verseny biztosítja a haladást. Akkor ez azt jelenti, hogy adjuk fel a haladást? Az egyetlen igazi haladást csak a szeretet biztosítja. Az egyetlen változás, amelyre törekedni érdemes, a szívekben történő változás.

Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Mózes első könyve, 13. részének 8. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad verseny című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istent.

Csukás István, ülj ide mellém. Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett. Ne törődj most a kitérőkkel, én is úgy jöttem, ahogy lehetett. Hol van már, aki kérdezett, és hol van már az a felelet? Leolvasztotta a nap a hátamra fagyott teleket. Zötyögtette a szívem, de most szeretem az utat, mely hozzád vezetett.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan segített Rumcájsz a masinisztának? A Raholec erdőben reggelente egy postás szajkó röpködött, és az érdeklődőknek elsorolta, mi újság a világban. Aznap a szajkó olyan mérges volt, hogy majdnem neki röpült Rumcájsz kalapjának, mint akit puskából lőttek ki, úgy szállt, és csak azt hajtogatta, emberek, nem sokára elindul Icsimből sackába a gőzös.
2: Én még nem is láttam soha,
1: jegyezte meg Manka. Odafordult Rumcájszhoz, és kedvesen rámosolygott.
2: Mikor is ígérted meg, hogy megmutatod a vasutat?
1: Rumcájsz összeszámolta az ujjain. Te mancsinka, én erről teljesen megfeledkeztem. Még ma elmegyünk és megnézzük. Manka pántlikát kötött a hajába, felhúzta a napsugárgyűrűt az ujjára. Rumcájsz kézen fogta Mankát, és elvitte az erdő szélére, amerre a sínek vezetnek. Leültek a fűbe.
3: Itt bevárjuk azt a csodamasinát.
1: Kisvártatva az erdő mélyéből kicsoszogott a tűzemberke. Óvatosan megkerülte Mankát és Rumcájszt, nehogy megperzselje őket, és tüzes szemét merezgette.
2: Azt mondják, szikrát, szór.
1: Nem tudom, felelte Manka. Mi sem láttuk még. A tűzemberke gödröt ásott magának. Beleült, nehogy valami lángra kapjon tőle, és ő is várta a mozdonyt. Nagy sokára, mint ha kalapálni kezdték volna a sineket. Jicsinnél füstfelhő kerekedett, és egyre közelebb ért. A szajkó éppen arra röppent, és felkiáltott.
2: A mindenit, jön már!
1: A szajkó mögött a mozdony zakatolt a szenes kocsival. Dübörögtek a sineken, a kerekek karikáztak, a forgatjuk forogtak, a hajtókarok hajtottak. A kéményből süvített a gőz, ömlött a füst. A vezető fülkéből kihajolt Knotek, a masinista és tekintetét szackára szögezte. A mozdony tűzesen izzott, amerre ment. Rumcájsz annyit szólt.
3: Az ördögbe!
1: Manka csak később fújta ki a levegőt. A tűzemberkével pedig különös dolog történt. Ahogy a forró gőz megcsapta, talán belebújt az ördög. A tűzemberke kipattant a gödörből, vörösen felizzott, az erdő felé rohangált, és azt mondogatta,
3: maradj nyugton, tűzemberke, szólt neki Rumcájsz, és ne szólj szikrát, csontszáraz az erdő.
1: A tűzemberke nem hallgatott a jó szóra. Hatalmas lángra lobbant, és lángra kapott a fű. Lángra lobbantak a gajak, és a tűz becsapott az erdőbe.
3: Rumcájsz lekapta a kalapját, és azzal folytotta el a lángokat. Manka a szoknyájával oltotta a tüzet. A tűzemberke meg csak ütögette felhevült fejét.
2: Jaj, mit tett?
1: A tűz egyre terjedt. Amikor már nem bírtak vele, Rumcájsz előhúzta a pisztolyát.
3: Leadok egy riasztó lövést Csicsinnek, hogy küldjenek segítséget.
1: Leadta a lövést, várták a segítséget, csak hogy Jicsinben aznap díszlövésekkel ünnepelték a vasutat, senki nem törődött még egy durranással. A lángok az erdőben ágaskodva egymásra találtak. Lassan búcsút kellett mondani az erdőnek.

És ekkor, megint, mintha a sineket kalapálták volna, szackából igyekezett vissza a gőzmozdony. Knotek masinista már messziről megjegyezte. Ah, szépen állunk. Megérkezett. Megállította a masinát, átugrotta a szenes kocsit, elkapta a locsolócsövet, beindította a pumpát, és már ömlött is a tűzre széles sugárban a víz. A tűz ellenkezett. Egy ideig még tartotta magát, aztán engedett. Kialudt a tűz az erdőben. Kesernyés szag maradt csak utána. A tűzemberke odacsoszogott Knotekhez, elnyomott magán néhány szikrát, és azt mondta, hát, masinista, ezerszer köszönöm neked, és jót a tejébe, jót vár. Jó, majd szólok, ha azt akarom, hogy valaki felgyújtsa a fejem fölött a házat. Felelte Knotek félváról, és elment. Talán egy héttel később Rumcájs ismét a vasút felé járt. Egyszer csak kétségbe esett hangra lett figyelmes. Szent Ferdinánd, a vasutak oltalmazója, ments meg bennünket. Rumcájs elindult a hang után. A sinen ott állt a mozdony. Ma azonban nem volt egyedül. 6 kocsit csatoltak rá, tele Jicsini nénikékkel meg bácsikákkal, akik gyógyvízért indultak szackába. A mozdony körül ott futkosott Knotek, a masinista, és a kezét tördelte. Szent Ferdinánd, vasutak oltalmazója, menj meg bennünket. Miért hívott folyton azt a Ferdinándot? Kérdezte Rumcájs. Knotek benyúlt a mellény zsebébe, előhúzta a zsebóráját, és rápillantott. Mert 7 perc múlva mindennek vége. Miért lenne? Kérdezte Rumcájs. Mert a szenes kocsiban nincs már egy darab szén se, nincs gőz, moccani sem tudok, és 7 perc múlva belénk szakad a Jicsini vonat. Rumcájs a sinekhez hajolt. A vasban megint hallatszott a kattogás. Baj van, állapította meg Rumcájs, és beszaladt az erdőbe. Knotek keserűen nézett utána. Mész a zsákodért, hogy összegyűjtsd, ami marad, jegyezte meg. Ám egy perc sem telt bele, Rumcájs visszatért. Nyírkos mohával a tenyerén, karjánál fogva vezette a tűzemberkét. A mozdonyi kísérte. Aztán kinyitotta a kazánajtót, és ráparancsolt a tűzemberkére. Ugorj bele! Nem akarok. Tépte ki magát Rumcájs kezei közül. Hát, az én kedvemért megteszed. Próbálta rábeszélni a masinista, miközben aggódva figyelte az egyre közeledő kattogást. A tűzemberke tekintete felragyogott, ahogy Knotekra pillantott. Te vagy az! Hát jó, hogy kiegyenlítsem a tartozásomat, felelte. Bebújt a kazánajtón, és fűteni kezdte a kazánt. Forró lángra gyulladt, lett bőven gőz, lehetett indulni. Nem sokára a tűzemberke kidugta a fejét a kéményen, és megkérdezte a masinisztát. Még? Még, felelte Knotek. Még jobban? Elég, szólt Knotek. Csak nehogy kidöntsem a szackádi állomást. Amikor a vonat eldübörgött Rumcájs és Manka mellett, Knotek masinista kidugta fejét a vezető fülkéből, és oda kiáltott. Rumcájs, neked meg én tartozom. Egész Jicsinben azt beszélik, hogy a herceg és Majolena hercegnő már bepanaszoltak téged a császárnál. A császár övhelsége feni rád a fogát. De a felét sem lehetett hallani annak, amit mondott, úgy dübörgött a vonat. A másik felét pedig azért nem, mert csistergett a gőz. Így történt, hogy Rumcájs 3. szor sem hallotta meg a figyelmeztetést.

0: Tündér. Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek. Békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita épít, hajnali kötfalavára, termeiben sok a vendég, törpe király fialánya. Bóbita álmos, elpihen őszi levélen. Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
1: A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket, s hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Víziló nő a tojásban, körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verebek mendegélnek. Róka él a csigaházban, a kétpopu tevén szárnyban. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf. A béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyorsvonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán, és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet varázspálca.
2: Ha nagy leszek, nekem is lesznek gyerekeim. Akkor majd ők mennek aludni a mese után. Én meg nézhetem az esti filmet a macimmal.

0: játszhat én. Helyből játszana.
1: Most már én is beszállok.
0: Majd én.
2: Jó volt, na, jó, jó. Hoppa.
0: Menj odébb.

nem van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött arc, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esték.

sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Őrizzük ősi értékeinket, ápoljuk hagyományainkat.

Néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy everésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak.

Vesszük fel az időt, ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, ugye jobb lesz. Tombol az agyban a sejt, a kezemben lüktet az ér, és lüktetek én.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirelma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életben.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.